0: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.
1: Sziasztok, Pásztor Anna vagyok, az Annen Barbizból. Hallgassátok ti is a Rádió Mostot.
2: Kezdjetek

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészek, az élet a tiéd. Minek őre menni,

fáj, remegnél félek, éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Fölényes győzelmet aratott szombaton Hévízen, negyedik felkészülési mérkőzésén a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. Pap Máté tanítványai a harmadosztályba feljutó szombathelyi Király Ese ellen egy 5-0-ás sikert könyvelhettek el. A somogyiak góljain Bán Krisztófer, Szederkényi Ádám, Hampuk Ádám, Rácz Balázs és Somogyi Bakos Bence osztozott. Péntektől vasárnapig ismét Siófok volt a jazz fővárosa. A tóparti város immáron 23. alkalommal adott otthont a New Orleans Jazz Fesztiválnak. A főtéren 3 napon át ingyenes koncertek várták az érdeklődőket. Olyan nemzetközi szinten jegyzett zenekarok léptek színpadra, mint a Gyergyószentmiklósi Robbie Meyer Jazz Band, a Benko Dixieland Band, a Molnár Dixieland Band, vagy éppen a Hot Jazz Band. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén át várja az érdeklődőket a nyitott portanapok. A szervezők tájékoztatása szerint az augusztus 22-től október 4-ig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartás és a növénytermesztés kulisszatitkait. Első alkalommal Szabolcs, Szatmár, Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala, a negyediken a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpok alja, Nógrád, Hajdubihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be. Hétfőn kell megsemmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit és a szavazólapokat. A jegyzőkönyveket viszont a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. Amennyiben a voksolás eredményével összefüggésben valamilyen büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni.
0: Időjárás jelentés.
2: A hét első napján is anticiklonális hatások alakítják térségünk időjárását, így folytatódik a kánikula, de szélsőséges forróságra még nem kell számítani. Ahogy záporra, zivatarra sem. Kora reggel 16-20 fokot, délután 30-32 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Csaknem 40 fiatal részvételével szervezett a héten napközi tábort a Kaposvári Rockszínház. A játékból színház címen meghirdetett foglalkozások során tánc, mozgás és beszédórák is várták az érdeklődőket. A programok tematikáját a Süsű a sárkány kalandjai című zenés mesejáték adta. A gyerekek például új koreográfiákat is készítettek a darabhoz. A gyerekek az utolsó nap egy bemutatót is tartottak szüleiknek. A tábor résztvevői közül többen a társulat tanodájába is felvételt nyertek, így hamarosan a színpadon is láthatja őket a közönség. Közel az Úrhoz mottóval szervezi meg idén az Egyházi Énekek 5. ökumenikus találkozóját a nyugdíjasok szervezeteinek Somogy megyei szövetsége. A szépkorúak július 20-áig jelentkezhetnek. A kiírók célja ezzel az országosan is egyedülálló rendezvénnyel az, hogy az egyéni és csoportos fellépők bemutassák azokat az énekeket, amelyek felekezetük különböző eseményein elhangzanak. A szervezők szerint a programhoz ebben az évben is sikerült egy olyan helyszínt találni, a kaposmérői református templomot, amely külsőségében és történetében méltó környezetet biztosít. Az angol Jude Bellingham negyeddöntőben lőtt duplájával a Real Madrid futballistái 19 gólnál tartanak az idei labdarúgó világbajnokságon, ezzel pedig megdöntötték a Budapest Honvéd, a Bayern München és a Paris Saint-Germain korábbi csúcsát. A királyi gárda képviseletében a francia Mbappé 8, Bellingham 6 gólnál tart, és még mindketten gyarapíthatják találataik számát, míg a brazil Vinicius Junior 4-szer, a török Arda Güler pedig 1-szer volt eredményes a tornán. Az első ilyen rekordot egy magyar klub tartotta, ugyanis 1954-ben a kispestiek színeiben Kocsis Sándor 11-szer, Puskás Ferenc 4-szer, Cibor Zoltán pedig 3-szor talált a kapuba, a végül ezüstérmes arany csapat menetelésekor.
0: Időjárás jelentés.
2: A hét első napján is anticiklonális hatások alakítják térségünk időjárását, így folytatódik a kánikula, de szélsőséges forróságra még nem kell számítani. Ahogy záporra, zivatarra sem. Kora reggel 16-20 fokot, délután 30-32 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A csatát én nyertem.
1: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
2: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. A gyermekanimációkat díjazó Nők a Balatonért Egyesület külön díját Balatonszárszó központi strandja nyerte el, Somogy elismerését pedig a Fonyódi Panoráma strand kapta meg a Kék hullámzászló díjkiosztóján. Az önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség idén 23. alkalommal hirdette meg ezt a megmérettetést, amelyen 42 üzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján górcső alá vegyék és minősítsék létesítményeiket. Az ítészek a bejárások során a többi között vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát, az akadálymentesítést, a játszóterek minőségét és a sportolási lehetőségeket is. A kormány pénteken benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatát. A tervezet szerint a szervezet a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak a parlament felé lesz. Az elnök és a 4 elnök helyettes különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az MVVH munkatársai irattárakba, raktárakba és szerverszobákba is bemehetnek, átnézhetnek nyilvántartásokat, szerződéseket, számlákat és elektronikus adatrögzítőket is. Hétfőn kell megsemmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit és a szavazólapokat. A jegyzőkönyveket viszont a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. Amennyiben a voksolás eredményével összefüggésben valamilyen büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni. Elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombom frontembere, közölte a zenekar vasárnap közösségi oldalán. A család és az együttes másik alapítója, Török Tamás tájékoztatása szerint a művész súlyos betegség következtében életének 57. évében hunyt el. Szolnoki Péter 1970. májusában született Debrecenben, gyermekkorától kezdve foglalkozott zenével. Munkásságát 2004-ben Artisius díjjal ismerték el, 2026-ban pedig Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott. A Tesztpálya című magyar koprodukciós kisfilm is versenyez a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon a rövidfilmes szekcióban. Az alkotás rendezője az amerikai Lydia Cornett, aki New Yorki dokumentumfilmesként készítette el első magyarországi filmjét. A 15 perces alkotás története a Zalazón területén játszódik, ahol a hajnali órákban egy 14 éves fiú és családja agaraikkal űzik el a vadon élő állatokat Európa egyik legkorszerűbb önvezető jármű tesztpályájáról.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét első napján is anticiklonális hatások alakítják térségünk időjárását, így folytatódik a kánikula, de szélsőséges forróságra még nem kell számítani. Ahogy záporra, zivatarra sem. Kora reggel 16-20 fokot, délután 30-32 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Groove House.
2: Hallgassátok ti is
1: a Rádió Mostot.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Ismét felgyorsult a vendéglátóhelyek számának csökkenése, míg 2023 és 2024 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb hazánkban, addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 hely zár be, közölte a Magyar Vendéglátók Ipartestülete. Az érdekvédők statisztikai helyzetjelentése szerint a honi vendéglátóhelyek száma 41.900 volt tavaly év végén, ami az egy évvel korábbinál 1.700-zal, a 2019-esnél pedig 9.500-zal kevesebb. A bezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és zenés-táncos szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket érintették, legkevésbé pedig a cukrászdákat. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július 1-től 3,2 millió kis csomag után 11,3 milliárd forintnyi vám érkezett be az adóhatósághoz, adta hírül a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ennek a bevételnek a 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV, a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Itt otthon vagyunk címmel tett közzé egy lakossági kérdőívet a Nagyatádi Önkormányzat. A cél, hogy a döntéshozók a városlakók véleménye alapján fejlesszék a helyi közösségi életet és a kulturális programokat. Az online beérkező válaszokat a jelenleg készülő helyi cselekvési terv kidolgozásához, a korábbi városstratégiák felülvizsgálatához, valamint a jövőbeli rendezvények tervezéséhez használják fel. Közel az Úrhoz mottóval szervezi meg idén az Egyházi Énekek 5. ökumenikus találkozóját a nyugdíjasok szervezeteinek Somogy megyei szövetsége. A szépkorúak július 20-áig jelentkezhetnek. A kiírók célja ezzel az országosan is egyedülálló rendezvénnyel az, hogy az egyéni és csoportos fellépők bemutassák azokat az énekeket, amelyek felekezetük különböző eseményein elhangzanak. A szervezők szerint a programhoz ebben az évben is sikerült egy olyan helyszínt találni, a kaposmérői református templomot, amely külsőségében és történetében méltó környezetet biztosít. Ezen a héten sem volt teli találatos szerbény az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 6, 52, 60, 78, 88. A négyesek egyenként 7.336.035 forintot érnek. A hármasok 34.655, a kettesek pedig 4.035 forintot fizetnek. A főnyeremény várható összege 1.140.000.000 forintra emelkedik.
0: Időjárás jelentés.
2: A hét első napján is anticiklonális hatások alakítják térségünk időjárását, így folytatódik a kánikula, de szélsőséges forróságra még nem kell számítani. Ahogy záporra, zivatarra sem. Kora reggel 16-20 fokot, délután 30-32 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
3: Jó reggelt kívánok, Kaposvár! Immár július 13-a van, és bedobjuk magunkat egy újabb munkahétben, hétfővel. A mikrofonnál Rót Balázsi Hunor köszönti a hallgatókat. Kellemes nyári reggelünk van, most még egy picit hűvös van, kellemesen hűvös, nem az a fázós hűvös, hanem az a frissítős. Úgyhogy kedves hallgatók, hogyha már most indultok útnak, vagy úton vagytok, akkor még az időjárás segíthet abban, hogy a mai reggelen felébredjetek, mert azért az ember hajlamos mámorosan indítani a munkahetet egy jó kis hétvége után. Én is hasonlóan voltam, reggel azért kellett noszogatnom magamat azért, hogy kikeljek az ágyból, zuhanyozzak, összekapjam magam, és most itt legyek veletek, kedves kaposváriak és környékbeliek. Ma is várom üzeneteiteket 0670 32 32 355, írjatok, hívjatok, hamarosan az ünnepelteket köszöntjük, most pedig a zenékre koncentrálunk, egy dalpremier érkezik, egy újdonság Teddy Swims-től, a Break Up in Reverse, előtte pedig Ray Dalton és az Oh We Got nyitja az órát.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Július 13-a van, és a mai nap a Jenőké, ők ünneplik névnapjukat. Ez egy magyar eredetű név, jelentése a 6. magyar honfoglaló törzs neve. A Jenő név jó diplomáciai érzékkel rendelkező egyéniséget jellemezhet, bár van érzéke az anyagi dolgokhoz és az üzlethez, sőt, szervezőnek is kiváló, mégis alacsony önbizalma sokszor korlátozza teljesítésében. Szívesebben dolgozik másokkal, mint egyedül. Elsősorban azért, hogy társaitól támogatást és bátorítást kaphasson. Ízlése igen kifinomult, és fontos számára a külső megjelenés. Kedves Jenők, nektek kívánunk ma boldog névnapot, na meg értelemszerűen a születésnaposokat is köszöntjük, mindenkinek legyen egy csodás napja. Az ünnepelteknek érkezik Alok és Anita közöse a Looking for Love.
0: Ez volt a kalendárium. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.

0: újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Lapszemlézzünk egy picit, és tegyük irányba magunkat így hétfő reggel. Természetesen ezúttal is testvér oldalunkhoz, a kaposvármos.hu-hoz fordulok, ahol arról olvashattunk, hogy elhárították a hibát a Szent Imre utcai beszakadásnál, a végleges burkolat várhatóan a hét elején készül el. Több mint építőanyag, megnyílt az első kaposvári beton szobrászati triennáli. Az európaiak fele új készségeket szeretne elsajátítani a vakáció alatt. Szerszámos ládában rejtette el a cigit. Táborozni csak szabályosan. Véradások Somogy vármegyében. A földeken található bálák nem fotográfiai dekorációk. A világ leghosszabb tavi hajófolyósója vigyáz a 44. Lidl Balaton átúszás 10 000-nél is több részvevőjére. Kiemelt minősítést kapott a Tour de Hongrie. Összehangolt hatósági fellépés a kiszolgáltatottak érdekében. Teljesen átalakítanák a krétát, beépített csetet kapnának a tanárok, AI segíteni a diákokat. Munkában a múzeum munkatársai. Ezeket hallgatják most a magyarok. Digitális detox a szabadság alatt. Miért érdemes néha félretenni a telefont? A további információkért, írásokért, hírekért kattintsatok a kaposvármos.hu-ra.
0: Ez volt a Lapszemle.
2: 91.2 Rádió most!

0: legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Lendületes a reggel bizony, velem Ról Balázs Junorral és a Rádió Mosttal. Kaposvár rádiójában pörgetjük a reggelt a legjobb zenékkel, és természetesen arra is odafigyelünk, hogy a hírek eljusson hozzátok, kedves rádióhallgatók, és a lehető leginformáltabbak legyetek életünk történéseiről. Éppen ezért érkezik fél hétkor itt a 91.2-n Gulyás Lóránt, előtte jön egy kis infobox is, illetve Harry Styles, akitől már is itt van a Late Night Talk.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
4: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd! A szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
5: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Fölényes győzelmet aratott szombaton Hévízen, negyedik felkészülési mérkőzésén a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. Pap Máté tanítványai a harmadosztályba feljutó szombathelyi Király Ese ellen egy 5-0-ás sikert könyvelhettek el. A somogyiak góljain Bán Krisztófer, Szederkényi Ádám, Hampuk Ádám, Rácz Balázs és Somogyi Bakos Bence osztozott. Az alacsony vízállás baleset veszélyes. Erre figyelmeztet a Magyar Gyermekmentő Alapítvány. A szervezet balatoni egységét ugyanis szombaton több olyan esethez riasztották, amelyben gyerekek sérültek meg, mert vagy a stégről, vagy egy szápról a sekély vízbe ugrottak. A szakemberek szerint az ilyen balesetek többsége egy kis odafigyeléssel megelőzhető lenne. Tűz ütött ki szombaton este Balatonberényben egy tornyos úti szőlőben. A lángok egy 45 négyzetméteres pincére is átterjedtek. A keszthelyi és a marcali hivatásos egységek a Somogyvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 4 vízsugárral oltották el a tüzet. Hétfőn kell megsemmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánló íveit és a szavazólapokat. A jegyzőkönyveket viszont a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. Amennyiben a voksolás eredményével összefüggésben valamilyen büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni. Kisebb földrengés volt Magyarországon vasárnap hajnalban Békés Csaba térségében. Tájékoztatott a katasztrófavédelem, a HUNREN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye alapján. A 2,1-es magnitudójú földrengést 4 óra 1 perckor regisztrálták. Ezt a lakosság az epicentrum közelében érezhette is, de bejelentés egyelőre nem érkezett.
0: Időjárás jelentés.
5: A hét első napján is anticiklonális hatások alakítják térségünk időjárását, így folytatódik a kánikula, de szélsőséges forróságra még nem kell számítani. Ahogy záporra, zivatarra sem. Kora reggel 16-20 fokot, délután 30-32 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Kellemes nyári dallamok Szigelától és Ella Ayertől, ez volt a Came Here for Love a Rádió Moston. Már a fél hét is a múlté, kedves hallgatók, köszöntök mindenkit a Rádió Moston. A 91.2-es frekvencián a mikrofonnál Ruth Balázsi Hunor. És bizony, pörgetjük tovább a reggelt. Él a város, egyre többen vannak az utakon, és éppen ezért kérlek benneteket, hogyha van olyan közlekedési infótok, amellyel segíteni tudtok társaitoknak, akik a közutat használják közlekedésre, írjátok meg és küldjétek el nekünk 0670 32 32 355. Hamarosan érkezik Bonnie Tyler, aki éppen a közelmúltban hunyt el, Isten nyugosztalja, de szerencsére zseniális dalokkal ajándékozott meg bennünket, úgyhogy volt mit hátrahagynia az utókornak. Nem sokára hallgatjuk tőle a Holding Out for a Hero-t, előtte pedig itt van Somewhere és a Homewrecker.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Július 13-a van, drága hallgatók, és a mai napon is van miről beszélni a múltból. Például ma 103 éve, hogy elkészült a Hollywood felirat a Hollywood feletti dombon. 82 éve született ifjú Rubik Ernő, építész, játéktervező, a bűvös kocka feltalálója. 2126 éve látta meg a napvilágot Gaius Julius Caesar, római politikus, hadvezér. 84 éves születésnapot ünnepel ma Harrison Ford, amerikai színész, leghíresebb szerepei talán a Csillagok háborújában és az Indiana Jonesban voltak. 70 éve a Budapest-Szombathely repülőjáratot eltérítették és Németországban szálltak le. 177 éve ezen a napon, 1849. július 13-án az osztrák császári sereg Budát, míg az orosz cári hadsereg Pestet szállta meg. 126 éve született George Lewis, amerikai jazzzenész, klarinétos. 72 éve hunyt el Frida Kahlo, mexikói festőművész, aki azt állította magáról, hogy magyar származású. És végül, de nem utolsó sorban, ma 38 éve hunyt el Gobbi Hilda, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, láthatták a Szerencsésebbek a Mágnás Miskában, vagy a Hölgy egy kissé bogaras című előadásban is.
0: Ez volt a kalendárium.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Ahol a mai délelőtt során együtt indítjuk el ezt a hétfőt velem, Rót Balázsi Hunorral, egészen 11 óráig leszek itt veletek, kedves hallgatók, és remélem, hogy egy nagyszerű délelőttöt töltünk együtt, mert hogy ránk fér, mert ilyenkor így a nyári időszakban az ember mindig egy picit unottabban, életunthabban megy munkába, mert nincs kedve dolgozni, és sokkal szívesebben tölteni az időt, valahol egy kis lazulás, tengerpartozás, strandozás közben, de hát a szabadságok, vakációzások mellett vannak kötelességek is, úgyhogy ha éppen munkába készültök, vagy úton is vagytok, már drága hallgatók, próbáljatok erőt meríteni a zenékből, mert ránk fog férni ezen a hétfő délelőttön, én azt gondolom, hogyha pedig üzennétek,

0670 32 32 355. Hamarosan 7 órához érkezünk, újból Gulyás Lórántól hallhattuk híreket, és kezdjük a naprakészt, most pedig az órát Liza és Rosalía zárja a New Woman-nel. Here I go.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Augusztus 1-től javulni fog Somogy és Tolna autóbuszos átjárhatósága, tudott a szombaton közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a változások eredményeként Lápafő, Nak, Szakcs és Várong közvetlen autóbuszos kapcsolatot kap Kaposvárral, míg Gadács, Gölle, Igal és Somogyszír felől egyszerűbbé válik Dombóvár elérése. Folyamatosan várja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat. Így aki segíteni szeretne, az a következő napokban Kaposváron, a Magyar Közút Nonprofit ZRT központjában, valamint a Videotonnál, a Siófoki Városházán, illetve az ottani Nagystrandon, Marcaliban, a Civilek Házában és Balatonbogláron, a Balaton átúszás céljában, a Platán Strandon is nyújthatja a karját. Véradásra bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradáshoz a személy azonosító igazolványra, a lakcím és a TAJ kártyára lesz szükség. Július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz a magyar bíróságokon. Ez idő alatt főszabály szerint nem lesznek tárgyalások, kivéve a soron kívüli eljárások esetén. Ilyen lehet a végrehajtás, a végelszámolás, illetve a csőd és felszámolási eljárás. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombom frontembere, közölte a zenekar vasárnap közösségi oldalán. A család és az együttes másik alapítója, Török Tamás tájékoztatása szerint a művész súlyos betegség következtében életének 57. évében hunyt el. Szolnoki Péter 1970. májusában született Debrecenben, gyermekkorától kezdve foglalkozott zenével. Munkásságát 2004-ben Artisius díjjal ismerték el, 2026-ban pedig Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott. Az angol Jude Bellingham negyeddöntőben lőtt duplájával a Real Madrid futballistái 19 gólnál tartanak az idei labdarúgó világbajnokságon, ezzel pedig megdöntötték a Budapest Honvéd, a Bayern München és a Paris Saint-Germain korábbi csúcsát. A királyi gárda képviseletében a francia Mbappé 8, Bellingham 6 gólnál tart, és még mindketten gyarapíthatják találataik számát, míg a brazil Vinicius Junior 4-szer, a török Arda Güler pedig 1-szer volt eredményes a tornán. Az első ilyen rekordot egy magyar klub tartotta, ugyanis 1954-ben a kispestiek színeiben Kocsis Sándor 11-szer, Puskás Ferenc 4-szer, Szibor Zoltán pedig 3-szor talált a kapuba, a végül ezüstérmes aranycsapat menetelésekor.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét első napján is anticiklonális hatások alakítják térségünk időjárását, így folytatódik a kánikula, de szélsőséges forróságra még nem kell számítani. Ahogy záporra, zivatarra sem. Kora reggel 16-20 fokot, délután 30-32 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
2: Jó reggelt, Kaposvár és környéke! Hétfő van, július 13-a, elmúlt 7 óra, és indul a napra kész a Rádió Moston. Tudom, sokaknak a hétfőn nem a kedvenc napja, pedig valójában ez az egyetlen nap, amikor tényleg tiszta lappal lehet kezdeni. Egy új hét új lehetőségeket hoz, egy jó döntést, vagy egy régóta halogatott telefonhívást, egy mosolyt, de akár azt az első lépést is, amit már hetek óta tervezünk. Nem kell ma megváltani a világot, elég, ha estére úgy fekszünk le, hogy egy picit előrébb jutottunk, mint tegnap. És már is jön a zene, C.G. Lewis neve a legtöbbeknek, a Sweets for My Sweet című óriási sláger miatt ismerős, de később az Everything is Alright is megmutatta a reggae és pop könnyed nyári hangulatú találkozását. Ha valami igazán pozitív indítás kell erre a hétfő reggelre, akkor ez most pontosan ilyen. Itt van C.G. Lewis és az Everything is Alright a Rádió Mostan.

0: Időjárás jelentés.
1: Jó hírem van a meleg kedvelőinek, hiszen a hét időjárása a kánikula jegyében telik. Eleinte még elviselhető lesz a meleg, csak néhány fokkal emelkedik 30 fok fölé a hőmérséklet, a hét második felében viszont tovább erősíthet a kánikula. A következő napok időjárását nagyrészt anticiklonális hatások alakítják, azaz többnyire napos, száraz idő várható. A frontok azonban időnként megközelíthetik határainkat. Ennek hatására átmenetileg labilissá válhat a légkör. A megnövekvő gomoly felhőkből néhol előfordulhat rövid ideig tartó zápor, zivatar. A nappali hőmérsékletek kevéssel 30 fok felett alakulnak. Aztán a hét második felében egészen a hét legvégéig kitart, sőt tovább fokozódik a kánikula, egy-egy hűsítő zápor, zivatar azonban továbbra is előfordulhat majd. Úgyhogy drága hallgatók, a hétvégére már jönnek a 34-35 Celsiusok.
0: Időjárás jelentést hallottak.

Ala Farbentől és May Müllertől szólt a Love Hurts Repeat a Rádió Moston 2024-ből. Ez volt egyébként Felix Don't You Want Me 1992-es dalának az átdolgozása. Fél nyolchoz közelítünk, a híreket immár Cserhalmi Krisztián hozza, utána pedig közlekedési infókkal jövök, és folytatjuk a reggelt. Most azonban a fél óra végén Dua Lipa énekel, ez a film.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
5: Nyáron irány a Balaton?
6: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
5: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
6: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
7: Kultkikötő.hu.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
6: Ha a lefolyót beszélni tudna...
8: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
6: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat!
4: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
9: Ezen a héten a Talián Gyula utcában takarítják a parkolókat seprőgépekkel. Többnyire napos időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Folytatódik a seprőgépes utcatisztítás ezen a héten Kaposváron. Szerdán reggel 8 órától a Talián Gyula utcában, a Fő utca és a Németh István fasor közötti szakaszon dolgoznak majd a város üzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, majd a munka előre haladtával folyamatosan megnyitják azokat. Az ideiglenes korlátozásokat a helyi színen táblák jelzik. Munkaszüneti nappá tenné december 24-ét a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A kezdeményezésről népszavazást tartanának, ehhez szeptember közepéig 200 000 aláírást kell összegyűjteniük. A szervezet szerint a változtatással 3 napossá válna a karácsony, így a dolgozók többségének Szenteste napján nem kellene munkába mennie. Akik mégis dolgoznának, azoknak dupla munkabér járna. Elfogták azt a férfit, aki múlt hét csütörtökön este elgázolt egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd megállás nélkül elhajtott. A 43 éves sofőrt csaknem 24 órás bujkálás után Csikós-Töttős határában egy lucernásban találták meg. A keresésben Tolna, Somogy és Baranya megyei rendőrei, a készenléti rendőrség, polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal és terepjárókkal. A férfival szemben a Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség indított büntetőeljárást. Szombaton is folytatódott az IKEA dolgozóinak sztrájkja Magyarországon. A több órás munkabeszüntetéshez a Soroksári, a Budaörsi és az Örsvezértéri áruház több mint 200 munkavállalója csatlakozott. Ezt megelőzően csütörtökön és pénteken is 2-2,5 órás munkabeszüntetést tartottak az IKEA magyarországi dolgozói. A szakszervezet egységes 6%-os alapbéremelést követel, amit a vállalat vezetése egyelőre elutasít.
7: Időjárás jelentés.
9: A héten visszatér a kánikula, de ma még elviselhető lesz a meleg. A napsütést ma olykor felhők zavarhatják, eső viszont nem várható. Napközben 29 fok lesz a legmelegebb órákban. Kedden és szerdán előfordulhatnak majd záporok, és pénteken lesz a legmelegebb a héten, amikor 34 fokot mérhetünk majd.
7: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Beszéltem már ma reggel is Lacival, az Euroadzora taxi munkatársával, egy picit zárkóztasson fel bennünket a kaposvári közlekedés tekintetében, de úgy kezdte a megszólalását, hogy hát lapos a forgalom, mondhatni közepes, egyedül a bevezető utakon nagyobb a forgalom, Kaposújlak, Dombóvár, Somogyaszaló felől érkezők vannak többen, de egyébként a város útjai jól járhatóak, nagyjából az útfelbontásokat megjavították mindenhol, nyilván a Balcsi-Zsilinszky utca környéke az most is forgalmas a tekintetben, hogy zajlanak a gázvezeték felújítási munkálatok, időnként lezárják az utcát, ezt most is elmondom, hogy akinek nem muszáj, ne menjen arra, inkább egy másik útszakaszt, útvonalat válasszon. A lámpák mindenhol működnek, illetve azt is elmondta Laci, hogy a Damjanich utcában, a Damjanich utca elején, hogyha a Honvéd utca felől kanyarodunk rá az utcára, gallyazás zajlik, ott a fákkal dolgoznak a szakemberek, illetve a kerékpárosok többen vannak, viszont megfontoltabban közlekednek, rolleresekkel így a korai órákban még nem találkozni, mert hogy nincs iskola, és elsősorban a fiatal sulis srácok, lányok használják a rollereket, aztán majd később kelnek, később indulnak, és akkor majd elárasztják ők is a várost. Nekik is azt javasoljuk, hogy közlekedjenek figyelmesen, körültekintően, és elsősorban mindezt a saját épségük érdekében tegyék. Vigyázzon mindenki magára, hogyha pedig van közlekedési infótok, üzenjetek SMS-ben, Viberen, vagy hívjatok fel telefonon 0670-3232-355.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napraki.

Linkin Park dala szólt az Over Each Other 2024-ből, elmúlt 3:48, kedves rádióhallgatók, Ród Balázsi Hunor a mikrofonnál továbbra is, és bár a nyár az önfeledt szórakozás, a vakáció, a szabadságok, kirándulások időszaka, azért mindig hangsúlyozzuk, hogy fontos arra is odafigyeljünk, hogy segítsünk másokon, amikor csak tudunk. És ennek az egyik legegyszerűbb módja, hogyha elmegyünk egy-egy véradásra, ahol mindössze néhány perc alatt egy véradás által akár 3 ember életét is megmenthetjük. Kaposváron is lesz lehetőség a héten vért adni, például ma 13-án 9:30-tól 11:30-ig a Magyar Közút Nonprofit ZRT szervez véradást a Szent Imre utca 19 szám alatt. Aztán a területi vérellátó intézetben holnap 9 és 18 óra között tudtok vért adni, a Videótonnál pedig az Izzó utca 3 szám alatt, majd 17-én 11 órától 14 óráig. Viszont, hogyha ott lesztek a Balaton átúszáson, Balatonbogláron 18-án, ott is egészen 10 órától 17 óráig zajlik a véradás, de Siófokon a Nagy Strandon is várnak benneteket július 16-án 14 és 17 óra között, emellett pedig még Marcaliban is szerveznek véradást, úgyhogy drága hallgatók, egy személyigazolvány kell, lakcímkártya és tajkártya, és már is megmenthetitek 3 ember életét. Tegyetek így! Most pedig egy régi, jól ismert klasszikussal megyünk tovább, Inni Camozének köszönhetően 94-ből szól a Here Comes the Hot Stepper.

A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadepecs.hu.
4: Charity Gónyolc már 11.400.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
5: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
6: Ne feledje, jövet, menet, hozzánk bejöhet. Születésnapi akció a Borostyán mezőgazdasági áruházban. Ünnepeljen velünk júliusban, és vásároljon legalább 15.000 forint értékben. Most akár a vásárlása értékének dupláját is megnyerheti sorsolásunkon. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Várjuk hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig 8-tól délig.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Augusztustól javul a távolsági buszközlekedés Kaposvár és Dombóvár térségében. 7 délbalatoni strand is 5 csillagos minősítést kapott. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Augusztus 1-től javul az autóbuszos közlekedés Somogy és Tolna megye között Kaposvár és Dombóvár térségében. Az új menetrenddel több Tolna megyei település közvetlen buszjáratot kap Kaposvárra, Igal és több környékbeli falu felől pedig egyszerűbb lesz eljutni Dombóvárra. Hétköznap naponta 8-9, hétvégén pedig 4-5 járat közlekedik majd az érintett útvonalakon. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Kék Hullám Zászló strand minősítő versenyre 2026-ban 42 fürdőhely nevezett, amelyek szolgáltatásait és környezetét több szempont alapján értékelték. A dél-balatoni strandok közül 7 kapott 5 csillagos minősítést, köztük a Balatonlellei Napfénystrand, a Fonyódi Sándortelepi Panoráma Strand, a Balatonszászói Központi Strand, a Balatonbuglári Platán Strand, valamint a Balaton Mária Fürdői Központi Strand. Az alacsony vízállás miatt módosítják az idei kék szalagvitorlás verseny útvonalát. A Balaton átlagos vízszintje jelenleg 66 cm, és a július 30-ai rajtig további apadás várható. A rendezők ezért a Keszt helyi bóját 1,6 km-rel keletebbre helyezik, ahol a mélyebb merülésű vitorlások is biztonságosan haladhatnak. A változással a Balatonfüredről induló tókerülő versenytávja 3,2 km-re rövidül. A szervezők szerint a módosítás nélkül a mezőny mintegy 10%-a nem tudott volna rajthoz állni. Életét vesztette egy magyar túrázó a szlovén Alpokban. Az 56 éves férfi múlt hét csütörtökön indult el Jezerskóból, és a hegység legmagasabb csúcsát, a 2558 méteres Grintovecet akarta megmászni. Eltűnése után rendőrök, hegyi mentők és helikopteres egység is keresték. Holttestét a hétvégén találták meg. A szlovén rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant, és a helyszínen életét vesztette. A Duna alacsony vízállása miatt bezárták a Szabad strandot Baján. A folyó vízszintje vasárnap estére 59 cm-re csökkent a városnál, ami több mint 30 cm-rel marad el a strand működéséhez szükséges minimumtól. A Duna vízállása az elmúlt napokban szinte folyamatosan apadt, és a vízügy előrejelzése szerint a következő napokban is alacsony maradhat. Megvédte wimbledoni bajnoki címét Jannik Sinner. A világ első olasz teniszező a vasárnapi férfi döntőben szett hátrányból fordítva 4 játszmában győzte le a német Alexander Zverevet. A csaknem 4 órás mérkőzést Sinner 6-7, 7-6, 6-3, 6-4-re nyerte meg. Az olasz játékos pályafutása 30. torna győzelmét és 5. Grand Slam trófáját szerezte meg.
0: Időjárás jelentés.
7: A héten visszatér a kánikula, de ma még elviselhető lesz a meleg. A napsütést ma olykor felhők zavarhatják, eső viszont nem várható. Napközben 29 fok lesz a legmelegebb órákban. Kedden és szerdán előfordulhatnak majd záporok, és pénteken lesz a legmelegebb a héten, amikor 34 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
1: Elmúlt 8 óra, és bedobtuk magunkat a naprakész második órájába. Indítjuk a hetet, indítjuk a napot hétfőn a Rádió Moston, Kaposvár rádiójában, ahol Ród Balázsi Hunor van veletek, kedves hallgatók, és én meg köszönöm, hogy ti velem vagytok. Ma is várom üzeneteiteket 0670 32 32 355. Írjátok meg, hogy mit vártok ettől a héttől, mit terveztek erre a hétre. Én mindig örülök, ha üzenetet kapok tőletek, mert olyankor tényleg tudom, hogy itt vagytok velem. Tegyétek meg! Hamarosan egy újabb dalpremierhez érkezünk, ezúttal Nio-val, a Dance Right Now című újdonságot hallhatjátok most először itt a 91.2-n. Előtte pedig egy sajnos mára már felbomlott egykori lánycsapat jön a Szigetországból, Nagy-Britanniából. A Litamix van itt velünk, és nyitja az órát a Shout Out to My Excel.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

volt Sabrina Carpenter, és a Tears-t hallgattuk a rádió moston 4:49 környékén. Hát ebben az időszakban egy picit a rendezvények, programok szervezői is pihennek, lazábra veszik a gyeplőt, és szabadságolnak. Ebből fakadóan sokkal kevesebb esemény történik a városunkban is, mint szokott, na de ettől függetlenül ilyenkor is tudjuk hasznosan tölteni az időt. Például, hogyha kiemeltebb figyelmet fordítunk a múltunkra, hogy honnan jöttünk, vagy hogy miért jeles nap a mai július 13-a Kaposvár életében. Utóbbiban abszolút tudok segíteni, hiszen ma 120 éve, hogy 1906. július 13-án teniszversenyt rendezett a Nemzeti Kaszinó telkén a Kaposvári Atlétikai Klub. Ugyanakkor ma 15 éve Dudás Dániel, a Kaposvári Cápák SE versenyzője, a 100 méteres úszonyos gyorsúszásban korosztályos világcsúccsal nyert aranyérmet a junior úszonyos és búvárúszók Miskolci Európa bajnokságán, Stier Lilla, a Kaposvári középület kivitelező Adorján SE sportolója pedig második lett a női 4x200 méteres felszíni váltó tagjaként. Rá azóta is büszkék vagyunk, és azok is leszünk ezután is. Hát ezek történtek július 13-án, most pedig újból a zenéki a főszerep. A folytatásban érkezik Tiesto és a Lélo, illetve aki most van itt velünk, ő Veréb Tomi. Ez az Előttem a kép a rádió mostan.

I Don't Feel Like Dancing, ez volt a Scrisser Sisters dala 2006-ból a rádió moston. 8:30-hez közelítünk, amikor újból Cseralmi Krisztiánhoz híreket itt a 91.2-es frekvencián. Most pedig érkezik a fél óra utolsó felvételen, tavaly előtti muzsika Cyriltől és Mark Lowe-tól a Before I Let You Go.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Vajon melyik lehet az a magyar dal, amit a legtöbben dolgoztak fel?
2: Ne otthon.
1: Nem rossz a tipp, de sajnos nem. De nem találnád ki soha. Én se találtam volna ki.
2: Miki.
1: Én komolyan. A legtöbbet feldolgozott, átdolgozott magyar szerzemény nem a közelmúltban keresendő. Ugyanis Seres Rezső Szomorú Vasárnap című dalát rengeteg adaptációban találhatjuk meg a világ zenei életében. Képzeljétek el, Billie Holiday, Ray Charles, de még Björk és Sinéad Connor is elkészítette a saját Szomorú Vasárnap verzióját, nyilván angol nyelven. Gloomy Sunday, ő is elénekelte, de Billie Holiday, Ray Charles, Björk, hatalmas, hatalmas.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
4: Társasházban élsz?
5: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
4: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
5: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
4: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
5: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
4: Ne feledd! A szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
6: A lakosság véleményét is várják az új helyi járatos buszmenetrend kialakításához. A héten visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, 8:30 van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A lakosság véleményét is várják Kaposváron az új helyjáratos autóbuszmenetrend végleges kialakításához. A tervezet már elkészült és augusztus 10-ig lehet véleményezni e-mailben, írásban, valamint lakossági fórumokon. Az első személyes egyeztetés csütörtökön 17 órakor lesz a Kaposvári Közlekedési Központnál. A cél, hogy az új menetrend jobban igazodjon az utasok igényeihez. A beérkező észrevételeket a szakemberek áttekintik, és figyelembe veszik a végleges menetrend kialakításánál. A közvetlen államfő választás mellett foglalt állást Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szombat este a Redditen válaszolt a felhasználók kérdéseire. Azt írta, hogy az új alkotmány megalkotásába mindenkit szeretnének bevonni, ő pedig azt támogatja, hogy a köztársasági elnököt közvetlenül az emberek válasszák meg. Magyar Péter a Redditen több kormányzati tervről is írt, egyebek mellett adócsökkentést, energetikai pályázatot és a tankerületi központok átalakítását is kilátásba helyezte. Elfogták azt a férfit, aki múlt hét csütörtökön este elgázolt egy igazoltató rendőrt Kaposszegtyőn, majd megállás nélkül elhajtott. A 43 éves sofőrt csaknem 24 órás bujkálás után Csikós-Töttős határában egy lucernásban találták meg. A keresésben Tolna, Somogy és Baranya megye rendőrei, a készenléti rendőrség, polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal és terepjárókkal. A férfival szemben a Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség indított büntető eljárást.
0: Időjárás jelentés.
6: A héten visszatér a kánikula, de ma még elviselhető lesz a meleg. A napsütést ma olykor felhők zavarhatják, eső viszont nem várható. Napközben 29 fok lesz a legmelegebb órákban. Kedden és szerdán előfordulhatnak majd záporok, és pénteken lesz a legmelegebb a héten, amikor 34 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
2: Fél kilenc is elmúlt, szép jó reggelt, ez továbbra is a napra készít a Rádió Moston, hétfő van, Kaposvár már javában ébredezik, és végre a nyár is megmutatja a legszebb arcát, süt a nap, egyre többen vannak úton munkába, egyre többen érkeznek meg munkába, ügyeket intéznek, vagy éppen szabadságra indulnak, bármi is vár ma rátok, vigyetek magatokkal egy kis lendületet, néha egy jó szó, egy kedves gesztus, vagy egy apró siker is elég ahhoz, hogy az egész napunk más irányt vegyen, lehet, hogy éppen a mai hétfő lesz az a nap, amire este azt mondjátok, na, ezt érdemes volt jól elkezdeni. Most pedig jöjjön egy dal, amelyből egy egész generáció merített energiát. A One Direction első kislemeze, a What Makes You Beautiful 2011-ben jelent meg, és azonnal az első helyen nyitott a brit slágerlistán. A szám nem csak világsikerré vált, hanem elindította a zenekar nemzetközi karrierjét is, amely néhány év alatt minden idők egyik legsikeresebb fiú csapatává tette őket. Ez a One Direction és a What Makes You Beautiful itt a rádió most.

0: ez itt a Naprakész.
1: Elmúlt 3:49, és picit előreugrunk az időben, egészen pontosan július 25-ére, mert akik szeretik a hamisíthatatlan, igazi falunapok hangulatot, legyenek ott Ecsenyben majd július 25-én, ahol ecsenyi napokat szerveznek, és 14 órakor lesz ott majd a megnyitó, majd fellép az Ametiszt TS-e, 15 órától pedig a Grófhaustól hallatjátok például a Hajnalt, vagy a Vándort, vagy más nagy Grófhaus slágereket. Délután 4-től a Hajdina Egyesület műsorát láthatják, hallhatják az érdeklődők, utána Meggyes Csaba varázsolja el az érdeklődőket, résztvevőket mes és ének hangjával, 18 órától pedig a Rider lép színpadra. Este 7-től Tóth Tünde műsorát láthatjátok, hallhatjátok, aztán indul a bál Orbán Zoltánnal este 8-tól. Egész nap lesz arcfestés, henna, ugrálóvár, vattacukor, lángos és többféle készétel, minden, aminek ott a helye egy ilyen falunapokon. Drága hallgatók, Ecseny, július 25, legyetek ott is. Mi pedig Paul Russell-el megyünk tovább, a Lil Boo tengérkezik Kaposvár rádiójában. Let me tell you.

Szégyen önmagad! Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most!

0: Ez pedig nyilván annyit jelent, hogy a naprakész végéhez érkeztünk, de a lendület változatlan, a zenék továbbra is kiválóak, és 9 óra után is jövök vissza, és folytatjuk tovább együtt itt a Rádió Moston. Maradjatok velünk!
1: Ez volt a naprakész. Reklám.
2: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
3: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
4: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
5: Igen!
4: A kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
6: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baroszőnyeg áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baroszőnyeg áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: A Tarján Gyula utcában folytatódik a parkolók seprőgépes takarítása. 7 délbalatoni strand is 5 csillagos minősítést kapott. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Folytatódik a seprőgépes utcatisztítás ezen a héten Kaposváron. Szerdán reggel 8 órától a Tarján Gyula utcában a Fő utca és a Német István fasor közötti szakaszon dolgoznak majd a város üzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, majd a munka előre haladtával folyamatosan megnyitják azokat. Az ideiglenes korlátozásokat a helyi színen táblák jelzik. A Balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Kék Hullám Zászló strand minősítő versenyre 2026-ban 42 fürdőhely nevezett, amelyek szolgáltatásait és környezetét több szempont alapján értékelték. A dél-balatoni strandok közül 7 kapott 5 csillagos minősítést, köztük a Balatonlellei Napfénystrand, a Fonyódi Sándortelepi Panoráma strand, a Balatonszászói Központi strand, a Balatonbuglári Platán strand, valamint a Balatonmária Fürdői Központi strand. A Duna alacsony vízállása miatt bezárták a Szabad strandot Baján. A folyó vízszintje vasárnap estére 59 cm-re csökkent a városnál, ami több mint 30 cm-rel marad el a strand működéséhez szükséges minimumtól. A Duna vízállása az elmúlt napokban szinte folyamatosan apadt, és a vízügy előrejelzése szerint a következő napokban is alacsony maradhat. Szombaton is folytatódott az IKEA dolgozóinak sztrájkja Magyarországon. A több órás munkabeszüntetéshez a Soroksári, a Budaörsi és az Örsvezértéri áruház több mint 200 munkavállalója csatlakozott. Ezt megelőzően csütörtökön és pénteken is 2-2 és fél órás munkabeszüntetést tartottak az IKEA magyarországi dolgozói. A szakszervezet egységes 6%-os alapbéremelést követel, amit a vállalat vezetése egyelőre elutasít. Életét vesztette egy magyar túrázó a szlovén Alpokban. Az 56 éves férfi múlt hét csütörtökön indult el Jezerskóból, és a hegység legmagasabb csúcsát, a 2558 méteres Grintovecet akarta megmászni. Eltűnése után rendőrök, hegyi mentők és helikopteres egység is keresték. Holttestét a hétvégén találták meg. A szlovén rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant, és a helyszínen életét vesztette. Megvédte Wimbledoni bajnoki címét Jannik Sinner. A világ első olasz teniszező a vasárnapi férfi döntőben szett hátrányból fordítva 4 játszmában győzte le a német Alexander Zverevet. A csaknem 4 órás mérkőzést Sinner 6-7, 7-6, 6-3, 6-4-re nyerte meg. Az olasz játékos pályafutása 30. torna győzelmét és 5. Grand Slam trófáját szerezte meg.
1: Időjárás jelentés.
7: A héten visszatér a kánikula, de ma még elviselhető lesz a meleg. A napsütést ma olykor felhők zavarhatják, eső viszont nem várható. Napközben 29 fok lesz a legmelegebb órákban. Kedden és szerdán előfordulhatnak majd záporok, és pénteken lesz a legmelegebb a héten, amikor 34 fokot mérhetünk majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

9 óra is elmúlt, szép délelőttet mindenkinek, ez már a délelőtt következő felvonása itt a Rádió Moston. Remélem Kaposváron már sikerült felvenni a hétfő ritmusát. Akár úton vagytok, akár dolgoztok, vagy éppen még most indul a nap igazán, egy új hét elején mindig ott van a lehetőség, hogy valami jó alakuljon. Néha elég egy jó beszélgetés, egy váratlan siker, vagy egyszerűen csak egy kedvenc dal ahhoz, hogy egészen más szemmel nézzünk erre a hétfőre. Az első percekben Elton John és RuPaul közös feldolgozását, a Don't Go Breaking My Heart című dalt hallgattuk, most pedig egy friss premier következik. Kygo ezúttal is maradt a rá jellemző nyárias dallamos hangzásánál. A Take Me Back a producer idei újdonságai közé tartozik, amelyben a nosztalgikus hangulatot modern, elektronikus elemekkel ötvözi. Egyszerre könnyed, lendületes és tipikusan Kygo-s. Most pedig ez érkezik először a Rádió Moston.

három stílus, három irányból. Ez volt a Black Eyed Peas, Shakira és David Guetta közöse a Don't You Worry a rádió moston 4:10 után. Akik már kora reggel óta velünk vannak, hallatták a kalendáriumban, hogy ma 70 éve, hogy a Budapest-Szombathely repülőjáratot eltérítették és Németországban szálltak le. Ez így igazán furának hangozhat, hogy Budapestről Szombathelyig ment egy repülőjárat, és ezt végül Németországban kellett földre tenni, tehát itt lényegében arról van szó, hogy ez volt az évszázad legnagyobb és leghíresebb magyar gépeltérítése, ugyanis az amerikai titkos szolgálat a landolást követően egyből megjelent a repülőtéren, hogy kihallgassa a politikai menedékjogot kérő magyarokat, a haza kívánkozóknak pedig megszervezte a visszautat. Végül tehát a németországi Ingolstadtban ért földet a repülőgép, és itt 1956. július 13-áról van szó, úgyhogy egyszerű összefüggést találni a gépeltérítés és az akkori politikai háttér között. Hát ez történt ma 70 éve. Most pedig egy kiváló dallal folytatjuk, egy kis multidézéssel egybekötve, ugyanis 1984-ből jön a Kool & the Gang és a Fresh.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Lorenzo énekelt, ez volt a To Be Loved a Rádió Moston. 9:30 környékén járunk, szép napot, szép délelőttöt mindenkinek, és egy csodás hétfőt. Hát kedves hallgatók, értelemszerűen a Rádió Moston továbbra is a legnagyobb slágerek pörögnek. Régi dalok, új dalok egyaránt felcsendülnek a nap 24 órájában, és én már is mutatom, hogy mire számíthattok a következő fél órában. Perceken belül érkezik DJ Khaled, Rihanna és Bryson Tiller közöse, a White Toads. De Benny hozzánk a Halott pénz is, ők a Gyerekek című dalukat hozzák.

0: Slágerek, nyári hangulat, itt a Rádió Moston, a következő fél órában is.
1: Reklám. Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
2: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
1: Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2

Lost Frequencies és Bastille nézett be hozzánk, ezóta Head Down a rádió moston, elmúlt 3:40 néhány perccel, és én azt javaslom, kedves hallgatók, hogy kicsit adjátok át magatokat a zenéknek, élvezétek a hangulatot, hogyha tehetitek, hunjátok be a szemeteket, és nagy hangerővel tudjátok megérezni a dalok igazi eszenciáját. Mondjuk, hogyha autók vezetés közben hallgatok, akkor a szembecsukás az nem pálya. Ed Sheerannel megyünk tovább, érkezik az Overpress Graffiti, aztán 10-kor majd újból Krisztiánhoz.

0: Reklám.
1: Charity Gónyolc már 11 millió 400 ezer forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el.
4: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok. Ez pedig az Álmod meg a csodát, a játékkészítő első dala. Hallgassátok sok szeretettel.
0: Hírek most.
5: Augusztustól javul a távolsági buszközlekedés Kaposvár és Dombóvár térségében. Dínjárusokat ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Augusztus 1-től javul az autóbuszos közlekedés Somogy és Tolna megye között Kaposvár és Dombóvár térségében. Az új menetrenddel több Tolna megyei település közvetlen buszjáratot kap Kaposvárra, Igal és több környékbeli falu felől pedig egyszerűbb lesz eljutni Dombóvárra. Hétköznap naponta 8-9, hétvégén pedig 4-5 járat közlekedik majd az érintett útvonalakon. Országos ellenőrzést indít a fogyasztóvédelem a görög dínnyárusoknál. A szakemberek a piacokon, üzletekben, ideiglenes és útmenti árusítóhelyeken is vizsgálják a dínnyék származását, jelölését és minőségét. Kiemelten ellenőrzik a darabolt termékek tárolását is. Ezeket csak lefóliázva és közvetlen napfénytől védve lehet árusítani. Tavaly 485 kereskedelmi egységet vizsgáltak, a feltárt hiányosságok miatt pedig több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. A közvetlen államfőválasztás mellett foglalt állást Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szombat este a Redditen válaszolt a felhasználók kérdéseire. Azt írta, hogy az új alkotmány megalkotásába mindenkit szeretnének bevonni, ő pedig azt támogatja, hogy a köztársasági elnököt közvetlenül az emberek válasszák meg. Magyar Péter a Redditen több kormányzati tervről is írt, egyebek mellett adócsökkentést, energetikai pályázatot és a tankerületi központok átalakítását is kilátásba helyezte. Munkaszüneti nappá tenné december 24-ét a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A kezdeményezésről népszavazást tartanának, ehhez szeptember közepéig 200 ezer aláírást kell összegyűjteniük. A szervezet szerint a változtatással 3 napossá válna a karácsony, így a dolgozók többségének szenteste napján nem kellene munkába mennie. Akik mégis dolgoznának, azoknak dupla munkabér járna. Az alacsony vízállás miatt módosítják az idei kék szalagvitorlás verseny útvonalát. A Balaton átlagos vízszintje jelenleg 66 cm, és a július 30-ai rajtig további apadás várható. A rendezők ezért a Keszt helyi bóját 1,6 km-rel keletebbre helyezik, ahol a mélyebb merülésű vitorlások is biztonságosan haladhatnak. A változással a Balatonfüredről induló tókerülő versenytávja 3,2 km-re rövidül. A szervezők szerint a módosítás nélkül a mezőny mintegy 10%-a nem tudott volna rajthoz állni.
0: Időjárás jelentés.
5: A héten visszatér a kánikula, de ma még elviselhető lesz a meleg. A napsütést ma olykor felhők zavarhatják, eső viszont nem várható. Napközben 29 fok lesz a legmelegebb órákban. Kedden és szerdán előfordulhatnak majd záporok, és pénteken lesz a legmelegebb a héten, amikor 34 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Elmúlt 10 óra, nagyszerű délelőttöt mindenkinek, július 13-án hétfőn, Róth Balázsi Hunor a stúdióban, Rosé és Bruno Mars közöse az Apple-től szólt a 92-es frekvencián, és csőgázzal száguldunk a nap sűrűjébe ezen a hétfőn, egy újabb tartalmas órában, nem sokára a programajánlót, majd időjárás előrejelzést, aztán horoszkópot is hozok nektek, tőletek pedig várom az üzeneteket 0670-32-32-355. Filó és Apu közöse a Sehol se jön a folytatásban, de előtte még meghallgatunk egy újabb dalpremiért. Ezúttal Hugel újdonsága szól a Temptation Kaposvár rádiójában.

0: Programajánló.
1: Nyáron, vakációban nem csak a gyerek felügyeletet nehéz megoldani, hanem az is egy kihívás a szülők előtt, hogy élményeket gyűjtsenek a gyerekek, hogy jól emlékezzenek vissza a nyári programokra, és éppen ezért ajánlom figyelmetekbe a kacagó csütörtököket, amelyek hétről hétre várják a gyerekeket a Takács Gyula könyvtárban. És így lesz ez ezen a héten is, amikor dr. Mosoni László csillagász előadásán vehetnek részt a gyerekek 5 éves kortól. Az előadás 10 és 11 óra között lesz, ugyanakkor kézműves foglalkozással is várnak benneteket, úgyhogy kedves hallgatók, ha tehetitek a gyereket, vigyétek el csütörtökön délelőtt a Takács Gyula könyvtárba, mert nem csak szórakoztató, hanem hasznos programon is vehet részt. Aztán július 30-án lesz majd még legközelebb ilyen kacagó csütörtök, akkor hangerdő koncerttel készülnek nektek.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most.
2: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: te még elviselhető lesz, aztán néhány fokkal emelkedik 30 fok fölé a hőmérséklet, a hét második felében viszont tovább erősíthet a kánikula. A következő napok időjárását nagyrészt anticiklonális hatások alakítják, azaz többnyire napos, száraz idő várható. A frontok azonban időnként megközelíthetik határainkat, ennek hatására átmenetileg labilissá válhat a légkör. A megnövekvő gomoly felhőkből néhol előfordulhat rövid ideig tartó zápor, zivatar. A nappali hőmérsékletek kevéssel 30 fok felett alakulnak, aztán egészen a hét legvégéig kitart az időjárás, sőt tovább fokozódik a kánikula, egy-egy hűsítő zápor, zivatar azonban továbbra is előfordulhat majd.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
2: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Tegyük fel azt a kérdést is, amit talán már ti is feltettetek, hogy melyik dal lehet az a világon, aminek a legtöbb feldolgozása született?
4: Elvis Presley.
3: Nem.
4: Abba?
3: Nem. Nem egy popbandától származik. Gershwin.
4: Hát Gershwin, ne hülyeskedj.
3: Várjál, de várjál, őt
4: ismerik. Gershwin melódiájú.
3: Így van, oké. Okay. Ismered te a Porgy és Bess című operát?
4: Minden nap háromszor meghallgatom.
3: Ja, értem. Hát akkor te műértő vagy, akkor nem véletlen. Akkor biztos azt is tudod.
4: Nem látszik rajta?
3: Dehogy nem, hát dehogy nem. Van egy Summertime című etűd.
4: Mit láttak meg ebben?
3: Több mint 25 ezer különböző verziója létezik.
4: Hoppá.
3: Jazz, soul, rock, pop, Louis Armstrongtól Ella Fitzgeraldig, Miles Davisen keresztül, Janis Joplinig, a Doorson át, a Zombiesig, de még Lana Del Rey is hozzányúlt ehhez a dalhoz. Ez a világ legtöbbet feldolgozott dala.
2: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: Társasházban élsz?
6: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
5: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
6: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
5: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
6: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
5: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
6: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Na nézzük, hogy a mai nap hogyan alakul majd a csillagok szerint. Kos, ma könnyen felkaphatod a vizet egy váratlan helyzet miatt, nem érdemes az első indulatból reagálni, mert estére már egészen másként látod majd az egészet. A közelgő újhold friss lendületet ad, és segít tiszta lappal indulni. Bika, a Vénusz az uralkodó bolygót feszült fényszöge miatt ma érzékenyebben reagálhatsz a megszokottnál, valaki meglepő húzása kizökkenthet, de nem tart sokáig ez az állapot. Az újhold energiája már most azt üzeni, hogy jó változások készülnek. Ikrek. Váratlan fordulatok színesíthetik a hétfőt, ezért jól jön egy kis rugalmasság. Ha nem ragaszkodsz görcsösen az eredeti terveidhez, még kellemes meglepetés is érhet. Közben egy új ötlet lassan kezd körvonalazódni benned. Rák. Ma valaki könnyen próbára teheti a türelmedet, nem kell minden apróságot a szívedre venni, mert a feszültség gyorsabban elmúlik, mint gondolnád. Az újhold közelettével egyre bizakodóbban tekintesz a következő napokra.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: ragasz. Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. Nem minden alakul a terveid szerint, de ettől még nem kell lemondanod a céljaidról. Egy kis alkalmazkodással most sokkal többre mehetsz, mint a makacs ragaszkodással az elképzeléseidhez. Hamarosan új lehetőség nyílik előtted, és ennek előszelét már érezheted. Fűz. A Vénusz a jegyedben jár, ezért különösen érzékenyen érinthet egy váratlan helyzet vagy kritika. Adj időt magadnak, mielőtt levonod a következtetéseket. Az új hold hamarosan segít rendezni mindazt, ami most még bizonytalannak tűnik. Mérleg. Uralkodó bolygód, a Vénusz ma nem könnyíti meg a dolgaidat. Egy kapcsolatban könnyen kialakulhat kisebb félreértés, de egy őszinte beszélgetés sokat javíthat a helyzeten. Már érezhető, hogy valami új készülődik, ami nagyon jó fejleményekhez vezet. Skorpió. A hétfő hozhat néhány váratlan fordulatot, de ezekből végül még profitálhatsz is. Ne akarj mindent irányítani, mert most a rugalmasság a legnagyobb erősséged. A közelgő új hold friss motivációt ad egy régi célodhoz.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És ez már az utolsó felvonása a napi horoszkópnak. Nyilas, ma könnyen változhatnak a programok, ezért érdemes lazábban kezelni az időbeosztást. Valaki meglepő ötlettel állhat elő, ami elsőre szokatlannak tűnik, később viszont hasznosnak bizonyul. A következő napok új lendületet hoznak. Bak. A kiszámíthatóság most háttérbe szorulhat, és ez eleinte nem esik jól. Ha elfogadod, hogy néhány dolgot nem tudsz befolyásolni, sokkal nyugodtabban telik a napod. Az újhold energiája már most segít hosszabb távon gondolkodni. Vízöntő. A váratlan helyzetekhez általában jól alkalmazkodsz, és ma is ez lesz a legnagyobb előnyöd. Egy kisebb vita helyett inkább keresd a közös megoldást. Már körvonalazódik előtted egy új lehetőség, amely a következő napokban még ígéretesebbé válik. És végül, halak, érzelmileg hullámzó lehet ez a hétfő, ezért különösen fontos, hogy ne hozz elhamarkodott döntéseket. Egy kis türelem most sok félreértést megelőzhet. A közelgő újhold friss reményt és új irányt mutat egy számodra fontos ügyben.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Sandra énekelt, 1988-as volt a dal, a Heaven Can Wait szólt a rádió moston 11 óra előtt. Nem sokára újból híreket hallhattok Cserhalmi Krisztiántól itt a rádió moston. Majd érkezik a stúdióba Györfi Betta, akinek átadom a helyemet, és itt is lesz veletek egészen délután 5-ig. Nagyon-nagyon szép hétfőt és jó hetet kívánok minden kedves hallgatónak. Legközelebb majd péntek reggel 6-kor találkozunk ezen a héten. Maradjatok velünk, és élvezzétek a nap minden egyes percét és a hét minden napját. A Sophie and the Giants és Purple Disco Machine közösével búcsúzom, jön a Paradise Rádió moston, viszonthallásra!

0: Reklám.
1: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon.
2: Igen.
1: A kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási

0: Papíráru állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron, mindenkinek. West Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: A lakosság véleményét ismerik az új helyjáratos buszmenetrend kialakításához. A héten visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A lakosság véleményét is várják Kaposváron az új helyjáratos autóbuszmenetrend végleges kialakításához. A tervezet már elkészült, és augusztus 10-ig lehet véleményezni e-mailben, írásban, valamint lakossági fórumokon. Az első személyes egyeztetés csütörtökön 17 órakor lesz a Kaposvári Közlekedési Központnál. A cél, hogy az új menetrend jobban igazodjon az utasok igényeihez. A beérkező észrevételeket a szakemberek áttekintik, és figyelembe veszik a végleges menetrend kialakításánál. Vádat emeltek 4 férfi ellen, akik több mint 5 millió forint értékben loptak kábeleket és más fémeket Barcs környéki ipari telephelyekről. A vádlottak 2023 tele és 2024 tavasza között 5 hónap alatt 5 helyszínről vitték el az értékesíthető fémeket, amelyeket mély telepeken adtak le. Az ügyészség egyikükre letöltendő, 2 társára felfüggesztett börtönbüntetést, egy férfira pedig pénzbüntetést kért. A Duna alacsony vízállása miatt bezárták a Szabadstrandot Baján. A folyó vízszintje vasárnap estére 59 cm-re csökkent a városnál, ami több mint 30 cm-rel marad el a strand működéséhez szükséges minimumtól. A Duna vízállása az elmúlt napokban szinte folyamatosan apadt, és a vízügy előrejelzése szerint a következő napokban is alacsony maradhat. Szombaton is folytatódott az IKEA dolgozóinak sztrájkja Magyarországon. A több órás munkabeszüntetéshez a Soroksári, a Budaörsi és az Örsvezértéri áruház több mint 200 munkavállalója csatlakozott. Ezt megelőzően csütörtökön és pénteken is 2-2 és fél órás munkabeszüntetést tartottak az IKEA magyarországi dolgozói. A szakszervezet egységes 6%-os alapbéremelést követel, amit a vállalat vezetése egyelőre elutasít. Életét vesztette egy magyar túrázó a szlovén Alpokban. Az 56 éves férfi múlt hét csütörtökön indult el Jezerskóból, és a hegység legmagasabb csúcsát, a 2558 méteres Grintovecet akarta megmászni. Eltűnése után rendőrök, hegyi mentők és helikopteres egység is keresték. Holttestét a hétvégén találták meg. A szlovén rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant, és a helyszínen életét vesztette. Megvédte wimbledoni bajnoki címét Jannik Sinner. A világ első olasz teniszező a vasárnapi férfi döntőben szett hátrányból fordítva 4 játszmában győzte le a német Alexander Zverevet. A csaknem 4 órás mérkőzést Sinner 6-7, 7-6, 6-3, 6-4-re nyerte meg. Az olasz játékos pályafutása 30. torna győzelmét és 5. Grand Slam trófáját szerezte meg.
2: Időjárás jelentés.
3: A héten visszatér a kánikula, de ma még elviselhető lesz a meleg. A napsütést ma olykor felhők zavarhatják, eső viszont nem várható. Napközben 29 fok lesz a legmelegebb órákban. Kedden és szerdán előfordulhatnak majd záporok, és pénteken lesz a legmelegebb a héten, amikor 34 fokot mérhetünk majd.
2: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: Akinek

Bronson és Miley Cyrus közös dala volt ez a Rádió Moston szólt, 5 perc elmúlt el 4:12, üdvözlök mindenkit és gyönyörű napot kívánok, remélem jól érzitek magatokat ezen a hétfőn, remekül indult, és a nap második fele is tartogat majd sok-sok izgalmas, de legalábbis kellemes dolgot, hát még van azért az első feléből is vissza néhány perc, amit természetesen megtöltünk jobbnál jobb slágerekkel, és táncolni is fogunk, ezért Sia és Kylie Minogue érkezik a Dance Alone-nal, Armand van Helden a My című dalával, és mert most így a jó, Tarány Tamás is itt van. Maradjatok velünk!

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna...
2: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
3: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

Egy Bam Funk MC's dalt hallgattunk, a Freestyler címűt 1999-ből a Rádió Moston. Viszont hozzuk napjainkból is persze a legjobbakat. Bármi is legyen ma a program, munka, szabadság, pihenés, házi munka, vagy egyéb elfoglaltság, netán már csomagolás, mert hamarosan indultok a nyaralásra. Van egy nagyon fontos dolog, ami teljesen ingyen van, de sokan elfelejtik nyaralás előtt, rendkívül hasznos, és baj esetén bizony jól jöhet, ez az Európai Egészségbiztosítási Kártya. Nem akarok okoskodni, de példámból tanuljatok, nekem már szükségem volt rá, és bizony nagyon jól jött. Szóval a sok intéznivaló mellett erre is érdemes gondolni, ingyenesen igényelhető két plastikkártya, 32 európai országba vehetünk igénybe orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatást ezekkel. Nem azt jelenti, hogy mindenhol ingyenesen vehetjük igénybe az egészségügyi szolgáltatást, de tényleg nagyon jól jöhet sok esetben. És ami még nagyon jól jön az utazás mellé, alatt, előtte és utána, az bizony sok-sok jó hangulatú dal. Mindjárt a Darker Side címűt hallgatjuk David Cashnertől, de előbb még Rag & Bone Man következik.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Ez bizony szerelem volt, Lauryn dala legalábbis erről szólt, és hát ha van ilyen a levegőben, körülöttetek is, akkor csak élvezzétek minden pillanatát, mint ahogyan a mi kis szuper dalainkat is élvezhetitek itt a rádió moston. A hírekig például jön egy Savage Garden darab, az I Want You című 1995-ből. Alex Warren viszont az Ordinary-t tavaly adta ki, nagy sikerrel, Elvis Presley pedig halhatatlan, mint tudjuk, GXL a Little Less Conversation címűjét még 2002-ben vette egy kicsit kezelésbe. Ez szól most, ami talán lendületet ad az úton lévőknek is. Erre a számra lehet, hogy a lábatok a pedált egy kicsit jobban fogja nyomni, de ne annyira, hogy abból baj vagy büntetés legyen. Tessék betartani a szabályokat, sebességhatárokat, vigyázzatok magatokra, és ha van közlekedési infótok, akkor azt küldjétek nekünk a 7032-32-355-ös SMS és Viber számunkra. Ma is többször előfordul, hogy a Bajcsi Zsirinszki utcát a Zárda utca felől lezárják, én is belefutottam ebbe, úgyhogy fordulhattam ott meg. Szóval lehet ilyen a nap folyamán, nem is egy alkalommal. Bármi másról is jelezhettek nekünk, tehát mi közben Elvis Presley-t hallgatjuk.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
4: Ne feledje, jövet, menet, hozzánk bejöhet. Születésnapi akció a Borostyán mezőgazdasági áruházban. Ünnepeljen velünk júliusban, és vásároljon legalább 15 000 forint értékben. Most akár a vásárlása értékének dupláját is megnyerheti sorsolásunkon. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Várjuk hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig 8-tól délig.
5: Költözés. Egy spontán hétvégi kiruccanás. Az első közös családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig valahol mindig ugyanott kezdődnek. A Das Welt autónál. Már 25 éve kínálunk ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
6: Spirit autó. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
7: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
8: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpage.hu.
9: Kint tombol

0: A nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baross Szőnyeg Áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baross Szőnyeg Áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: A Talián Gyula utcában folytatódik a parkolók seprőgépes takarítása. 7 délbalatoni strand és 5 csillagos minősítést kapott. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Folytatódik a seprőgépes utcatisztítás ezen a héten Kaposváron. Szerdán reggel 8 órától a Talián Gyula utcában a főutca és a Német István fasor közötti szakaszon dolgoznak majd a városüzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, majd a munka előre haladtával folyamatosan megnyitják azokat. Az ideiglenes korlátozásokat a helyszínen táblák jelzik. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Kék Hullám Zászló strand minősítő versenyre 2026-ban 42 fürdőhely nevezett, amelyek szolgáltatásait és környezetét több szempont alapján értékelték. A dél-balatoni strandok közül 7 kapott 5 csillagos minősítést, köztük a Balatonlellei Napfénystrand, a Fonyódi Sándor telepi Panoráma strand, a Balatonszászói Központi strand, a Balatonbuglári Platán strand, valamint a Balatonmária Fürdői Központi strand. Országos ellenőrzést indít a fogyasztóvédelem a görögdínyárusoknál. A szakemberek a piacokon, üzletekben, ideiglenes és útmenti árusítóhelyeken is vizsgálják a dínyék származását, jelölését és minőségét. Kiemelten ellenőrzik a darabolt termékek tárolását is. Ezeket csak lefóliázva és közvetlen napfénytől védve lehet árusítani. Tavaly 485 kereskedelmi egységet vizsgáltak, a feltárt hiányosságok miatt pedig több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Elfogták azt a férfit, aki múlt hét csütörtökön este elgázolt egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd megállás nélkül elhajtott. A 43 éves sofőrt csaknem 24 órás bujkálás után Csikós-Töttős határában egy lucernásban találták meg. A keresésben Tolna, Somogy és Baranya megyei rendőrei, a készenléti rendőrség, polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal és terepjárókkal. A férfival szemben a Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség indított büntető eljárást. Az alacsony vízállás miatt módosítják az idei kék szalagvitorlás verseny útvonalát. A Balaton átlagos vízszintje jelenleg 66 cm, és a július 30-ai rajtig további apadás várható. A rendezők ezért a Keszt helyi bóját 1,6 km-rel keletebbre helyezik, ahol a mélyebb merülésű vitorlások is biztonságosan haladhatnak. A változással a Balatonfüredről induló tókerülő verseny távja 3,2 km-rel rövidül. A szervezők szerint a módosítás nélkül a mezőny mintegy 10%-a nem tudott volna rajthoz állni.
1: Időjárás jelentés.
2: Délután napos, változóan felhős időnk lesz mérsékelt széllel. A hőmérséklet 29 fok környékén tetőzik. Kedden és szerdán előfordulhat majd egy-egy zápor vagy zivatar, de összességében meleg idő várható, 32 fok körüli maximummal.
1: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Györfi Betta.
3: Györfi Betta.
1: Györfi Betta.
4: Jöhet még egy ital? A nap második felébe így ugrunk bele egy Another Drink-el, Marshmello és Kelsa Ballerini újdonságával, de előbb még táncolunk egy nagyot, hiszen DJ Bobo is itt van, Somebody Dance With Me, ropjuk együtt, legyen szép napotok továbbra is! Somebody.

López dalát hallgattuk a Rádió Moston, aki azt vallja, és lehet, hogy érdemes ráhallgatni, hogy a szakítás nem kudarc. Nemrég azt nyilatkozta, hogy egy kapcsolat vége nem gyász, hanem egy új kezdet, sőt úgy gondolja, ilyenkor inkább gratulálni kellene, mint sajnálkozni. Meglepőek ezek a gondolatok, de lehet, hogy van benne valami. Egyébként se bánjatok semmit. Maximum azt, hogy nem a saját életeteket éritek, hanem mások elvárásainak próbáltok megfelelni, vagy túl sokat dolgoztok, és elhanyagoljátok a szeretteiteket, nem mondjátok ki az érzéseiteket. Na, ezeket lehet bánni, lehet, hogy nem most, hanem kicsit később. Így ezeket ne hagyjátok figyelmen kívül, zenei kínálatunkat se, jön mindjárt a Lilimix, előtte viszont itt van Dave Dugatta és a One Republic az I Don't Wanna Wait cíművel. Let's make tonight.

0: programajánló.
1: Kicsik és nagyok együtt nevethetnek a Kultik moziban, Minyonok és szörnyek. Ma is több alkalommal műsoron, aztán a meghívás, a Vajana élő szereplős verziója, a Toy Story 5, a Supergirl, a Michael, a Backrooms hátsó szobák, a horrorra akadva, és a szürke zóna még a kínálatban. Hogy mi lesz csütörtöktől, az újdonság az még meglepetés. De csütörtökön kacaghatnak együtt a gyerkőcök, és én hallottam, hogy tényleg így van. A Takács Gyula könyvtárban egy vidám zenés kézműves délelőtt lesz megint. Ezúttal dr. Mosoni László csillagász tart előadást, 10 órától és 11 órától kezdődik a kézműves foglalkozás. A program ingyenes. Szintén csütörtökön és ingyenesen színházi estre várnak benneteket Szilvász Szent Mártonba a nyári esték programsorozat keretében. Július közepén, vagyis 16-án a Rock Színház érkezik Szilvász Szent Mártonba a Pál utcai fiúk című musicallel. Szombaton lehet megint sportolni az Esparkban, a Bíbor Ligetben, 9 órától reggel lesz jumping, stretching pedig 10 órától Horváth Alexával. A részvétel ingyenes. Szintén szombaton buli lesz a Desi parton, a gyerekek legnagyobb nyári buliát tartják július 18-án. Lesz egy óriás hopparti, cukorka ágyú, mini diszkó, papírhajó szépségverseny és csillámtetkó, valamint kézműves sarok. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik majd. Délután 3 órától várnak mindenkit.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
4: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

pillanat a tiéd. Rádió Most.

Ez Szizi és Justin Timberlake közös dala volt, a rádió moston szólt. A folytatásban Tina Turnert várjuk, és a Follow the Flow-t, illetve Calvin Harris is zenélni fog a nyárról. Na de Taylor Swift is, akinek ez a nyár valószínűleg igen emlékezetes lesz. Nemrégiben ugye összekötötte életét sportoló párjával, és elképesztő mennyi pénzt hozott Taylor Swift esküvője New Yorknak. A világsztár pár fényűző ünnepsége több 10 millió dolláros bevételt generálhatott a városnak, de más is jól járt vele, ugyanis az esküvőn összeszedett szemetet egy művész eladta. 24 óra alatt elkapkodták a rajongók. Neki sem volt rossz üzlet ez. És reméljük, hogy Taylor Swiftnek is ez egy nagyon, fogalmazunk így, jó üzlet lesz már a házasság, de természetesen nem az anyagiakra gondolok. The Faith of Ophelia című dalát énekli most.

0: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig vele.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Reklám.
1: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: A lakosság véleményét is várják az új helyi járatos buszmenetrend kialakításához. Fémtolvajok ellen emeltek vádat Barcson. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A lakosság véleményét is várják Kaposváron az új helyjáratos autóbuszmenetrend végleges kialakításához. A tervezet már elkészült, és augusztus 10-ig lehet véleményezni e-mailben, írásban, valamint lakossági fórumokon. Az első személyes egyeztetés csütörtökön 17 órakor lesz a Kaposvári Közlekedési Központnál. A cél, hogy az új menetrend jobban igazodjon az utasok igényeihez. A beérkező észrevételeket a szakemberek áttekintik, és figyelembe veszik a végleges menetrend kialakításánál. Vádat emeltek 4 férfi ellen, akik több mint 5 millió forint értékben loptak kábeleket és más fémeket Barcs környéki ipari telephelyekről. A vádlottak 2023 tele és 2024 tavasza között 5 hónap alatt 5 helyszínről vitték el az értékesíthető fémeket, amelyeket mély telepeken adtak le. Az ügyészség egyikükre letöltendő, 2 társára felfüggesztett börtönbüntetést, egy férfira pedig pénzbüntetést kért. Munkaszüneti nappá tenné december 24-ét a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A kezdeményezésről népszavazást tartanának, ehhez szeptember közepéig 200 ezer aláírást kell összegyűjteniük. A szervezet szerint a változtatással 3 napossá válna a karácsony, így a dolgozók többségének szenteste napján nem kellene munkába mennie. Akik mégis dolgoznának, azoknak dupla munkabér járna. Életét vesztette egy magyar túrázó a szlovén Alpokban. Az 56 éves férfi múlt hét csütörtökön indult el Jezerskóból, és a hegység legmagasabb csúcsát, a 2558 méteres Grintovecet akarta megmászni. Eltűnése után rendőrök, hegyi mentők és helikopteres egység is keresték. Holttestét a hétvégén találták meg. A szlovén rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant, és a helyszínen életét vesztette. Szombaton is folytatódott az IKEA dolgozóinak sztrájkja Magyarországon. A több órás munkabeszüntetéshez a Soroksári, a Budaörsi és az Örsvezértéri áruház több mint 200 munkavállalója csatlakozott. Ezt megelőzően csütörtökön és pénteken is 2-2 és fél órás munkabeszüntetést tartottak az IKEA magyarországi dolgozói. A szakszervezet egységes 6%-os alapbéremelést követel, amit a vállalat vezetése egyelőre elutasít. A Duna alacsony vízállása miatt bezárták a Szabadstrandot Baján. A folyó vízszintje vasárnap estére 59 cm-re csökkent a városnál, ami több mint 30 cm-rel marad el a strand működéséhez szükséges minimumtól. A Duna vízállása az elmúlt napokban szinte folyamatosan apadt, és a vízügy előrejelzése szerint a következő napokban is alacsony maradhat.
0: Időjárás jelentés.
2: Délután napos, változóan felhős időnk lesz mérsékelt céllel. A hőmérséklet 29 fok környékén tetőzik. Kedden és szerdán előfordulhat majd egy-egy zápor vagy zivatar, de összességében meleg idő várható, 32 fok körüli maximummal.
0: Időjárás jelentést hallotta
3: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
4: Engem aztán nem érdekel, hogy mit csináltok éppen, de ez egyébként nem is feltétlenül igaz, mert nyugodtan megírhatjátok, és kíváncsian fogom olvasni, hogy miközben hallgatjátok velünk ezt a dalt Denizi Sorsovai Reni előadásában, mi jóval foglalkoztok. Jön azonban egy sinen is az Azizammal, és itt van Arasi Sampol párosa, a She Makes Me Go-val. She makes me go.

A kommunárccal múlattuk az időt, 1986-os daluk szólt a rádió moston. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, bármivel is telik. Hát messze van még karácsony, de láttam olyan fényképet, ahol még mindig az van egyébként. Egy ablakban pompásan látszódott a feldíszített és kissé elszáradt karácsonyfa. Na de a legtöbben azért majd december végén szerezzük be az újat, és lehet, hogy december 24-én senkinek sem kell dolgoznia. A hírekben is elhangzott, hogy népszavazási kezdeményezést nyújtottak be, hogy december 24-e munkaszüneti nappá legyen nyilvánítva, és helyt adtak az indítványnak, úgyhogy elkezdődhet az aláírásgyűjtés. 100 000 szignót kell összegyűjteni szeptember 11-ig, hogy aztán népszavazás legyen belőle. Hát ha ti is szeretnétek, hogy ez így legyen, már hogy december 24-e is ünnepnap legyen, és ne kelljen dolgozni, akkor tegyetek érte először egy szignóval, aztán ha lesz népszavazás, ezzel a lépéssel. Utunkat Lady Gaga-val folytatjuk, ez a Stupid.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Szerintem, de lehet, hogy sokak szerint nem, nagyon kellemes az idő a mai napon, bár akik a tűző napon hosszabb ideig kell, hogy legyenek, azok már nem annyira érezhetik ezt kellemesnek, hiszen jelenleg a hőmérők 30 fok körül állnak, de ez még nem az a tikkasztó forróság, amiben volt, és lehet, hogy lesz egy kicsit még részünk, bár a holnapi nap 33 fokot hoz majd nekünk, közepesen felhőség lesz felettünk, és elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, szerdára pedig borult eget és zivataros időt jósolnak szinte egész napra. Ennek ellenére lesz 31 fok, és továbbra is megvan az esélye az időszakos és kis helyen előforduló zivatarnak csütörtöktől is. 33-34 fok lesz a hétvége felé. Szombaton és vasárnap is szeszélyes időre kell készülnünk. Visszaesik a hőmérséklet 29-31 fokra, és jövő héten a nappalok, most legalábbis azt látom, 27-28 fokosak lesznek. A hajnal holnap még 19 fokot hoz nekünk, de szerdától már 23 fokos reggelekkel indítunk, és aztán jövő héten, amikor jön egy kis lehűlés, megint 18-19 fokos értékekre készülhetünk a korai órákban.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

Nagyon bírom Jermaine Stewart Get Lucky című dalát, 1988-ból szólt a rádió moston, és remélem ti is szerencsésnek érzitek magatokat, úgy ám blokk, de azért is, hogy együtt tölthetünk egy kis időt. A folytatásban Shakirával és Alejandro Sanzzal fogunk, a La Tortura című szexis dal jön, illetve Zara Larsson is énekel, meg Dua Lipa, most viszont a legjobb, hogy itt van Julie Kate és Zuhecker, meg Mia

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: A Talián Gyula utcában folytatódik a parkolók seprőgépes takarítása. Augusztustól javul a távolsági buszközlekedés Kaposvár és Dombóvár térségében. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Folytatódik a seprőgépes utcatisztítás ezen a héten Kaposváron. Szerdán reggel 8 órától a Talián Gyula utcában a főutca és a Német István fasor közötti szakaszon dolgoznak majd a város üzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, majd a munka előre haladtával folyamatosan megnyitják azokat. Az ideiglenes korlátozásokat a helyszínen táblák jelzik. Augusztus 1-től javul az autóbuszos közlekedés Somogy és Tolna megye között Kaposvár és Dombóvár térségében. Az új menetrenddel több Tolna megyei település közvetlen buszjáratot kap Kaposvárra, Igal és több környékbeli falu felől pedig egyszerűbb lesz eljutni Dombóvárra. Hétköznap naponta 8-9, hétvégén pedig 4-5 járat közlekedik majd az érintett útvonalakon. Országos ellenőrzést indít a fogyasztóvédelem a görögdínnyárusoknál. A szakemberek a piacokon, üzletekben, ideiglenes és útmenti árusítóhelyeken is vizsgálják a dínyék származását, jelölését és minőségét. Kiemelten ellenőrzik a darabolt termékek tárolását is. Ezeket csak lefóliázva és közvetlen napfénytől védve lehet árusítani. Tavaly 485 kereskedelmi egységet vizsgáltak, a feltárt hiányosságok miatt pedig több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Elfogták azt a férfit, aki múlt hét csütörtökön este elgázolt egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd megállás nélkül elhajtott. A 43 éves sofőrt csaknem 24 órás bujkálás után Csikós-Töttős határában egy lucernásban találták meg. A keresésben Tolna, Somogy és Baranya megyei rendőrei, a készenléti rendőrség, polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal és terepjárókkal. A férfival szemben a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség indított büntető eljárást. Az alacsony vízállás miatt módosítják az idei kék szalagvitorlás verseny útvonalát. A Balaton átlagos vízszintje jelenleg 66 cm, és a július 30-ai rajtig további apadás várható. A rendezők ezért a Keszt helyi bóját 1,6 km-rel keletebbre helyezik, ahol a mélyebb merülésű vitorlások is biztonságosan haladhatnak. A változással a Balatonfüredről induló tókerülő versenytávja 3,2 km-re rövidül. A szervezők szerint a módosítás nélkül a mezőny mintegy 10%-a nem tudott volna rajthoz állni. Munkaszüneti nappá tenné december 24-ét a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A kezdeményezésről népszavazást tartanának, ehhez szeptember közepéig 200 ezer aláírást kell összegyűjteniük. A szervezet szerint a változtatással 3 napossá válna a karácsony, így a dolgozók többségének szenteste napján nem kellene munkába mennie. Akik mégis dolgoznának, azoknak dupla munkabér járna.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután napos, változóan felhős időnk lesz mérsékelt céllel. A hőmérséklet 29 fok környékén tetőzik. Kedden és szerdán előfordulhat majd egy-egy zápor vagy zivatar, de összességében meleg idő várható, 32 fok körüli maximummal.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
2: Csemegéket nyújtunk nektek Mojo Lady címűjét például, illetve Gracie Abrams újdonságát, a fiatal énekesnő Taylor Swift korábbi koncertturnéján nyitó fellépőként volt jelen sok helyütt. A Look at My Life című dalát nemrég hozta ki, ezzel ismerkedünk perceken belül, de addig is jön még Florida az I Cry-jal.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Csak az ég tudja, meg a Bagosi Brothers Company, amit elénekeltek nekünk a rádió moston, de azt már mindenki tudja, főleg a rajongók, hogy augusztus 21-én és 22-én két napon, de két különböző műsorral ünnepel a Budapest Parkban a Bagosi Brothers Company idén, úgyhogy ott a helye azoknak, akik meg szeretnék hallgatni, és lehet, hogy nem csak az egyik estén kellene, hanem a másikon is, ha már két teljesen különböző műsorral készülnek a srácok. Mi is a változatosság de törekszünk továbbra is, ezért jön Evermax, Purple Disco Machine is Sophie and the Giants az In the Dark-kal és Kenny Thomas a legnagyobb slágerével 1991-ből, bár érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy igazából nem ő írta és már 1980-ban megjelent, csak feldolgozta is a 91-es verzióvált igazán ismerté elsősorban Európában, hiszen egy brit soul és R&B énekesről van szó. Kenny Thomas tehát a Best of You-val jön most nektek, hogy a legjobban teljen a napotok.
2: A

0: Programajánló.
1: Ezen a héten is vár benneteket a Kult kikötő, három helyszínen is szórakoztató gyermek és felnőtt programokkal. Balatonföldváron szerdán délelőtt VUK kalandjai elevenednek meg 10:30-től. Boribon nyaral, csütörtökön Balatonbogláron, pénteken Balatonszárszon délelőtt 10:30-től. Ami a felnőtteknek szól, Balatonföldváron a Rómeó felnőtt című zenés beszélgetős est, ahol Verib Tamás idézi fel egy különleges pálya legfontosabb állomásait, a musical történet legfiatalabb Rómeójától a szenvedély és Mozarton át Puskás öcsi szerepéig. A személyes történetekkel, kulisszatitkokkal és új dalokkal átszőtt esten Molnár Karesz beszélget vele, zongorán pedig Nagy Ricsi kíséri, így a közönség egy bensőséges, mégis lendületes találkozás része lehet, ahol a színpadi szerepek mögött az ember is megmutatkozik. Szombaton a Mondjad Atikám című előadás József Attila belső világába vezet. Vecsei H. Miklós és Balla Gergely érzékeny lírai estje a költő szenvedélyét, vívódásait és szerelmeit hozza, mondhatni haza Balatonszárszóra. Balatonbogláron a Lánybúcsú gondoskodik a könnyed nyári energiákról. A zenés vígjátékban négy barátnő balatoni összejövetelét követhetjük nyomon. És még valami vasárnapra a gyerkőcöknek 10:30-től Rutkai Bori banda Palacsinta pályaudvar című előadására is hívják őket. Mindez a Kult kikötő kínálatában.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
4: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most!

Modern slágerét játszottuk, ez volt az It's My Life a Rádió Moston. Fogunk még egy Kongs dalt, a Cooking on Phil Burnance-szel közös This Girl címűt hozni. Lil Nas X és Justin Bieber is érkezik egy-egy darabbal, meg Katy Perry, aki jelenleg európai fesztivál körúton van, szóval hatalmas bulizásban van éppen a rajongókkal együtt, és minden valószínűség szerint előadja ezeken a fellépéseken a tavaly megjelent Band-Aid címűjét is, amit nálunk most énekel.

0: Reklám.
1: Nyáron irány a Balaton?
2: Na, és esténként kultkikötő.
1: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
2: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
3: kultkikötő.hu.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
5: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
6: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
7: Charity Go 8 már

0: kozmetológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
2: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
3: Igen!
2: A Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: 17 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. A lakosság véleményét is várják az új helyjáratos buszmenetrend kialakításához.

0: A hallgatókat, 15 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 17 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. A legtöbbször a szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek, de 4 közúti balesetnél is szükség volt a segítségükre. Péntek délután kigyulladt egy kazal szabad hídvégen egy állattartó telepen. 300 bála vált a tűz martalékává, a lángok egy takarmány silót és több ezer gumiabroncsot is veszélyeztettek. Barcson egy műanyag szeméttároló, egy siófoki családi ház udvarán a komposztáló, Csurgó Nagygyarmat külterületén a tarló égett 2 hektáron, Böhnyén pedig kis területen az ajnövényzet kapott lángra. A lakosság véleményét is várják Kaposváron az új helyjáratos autóbuszmenetrend végleges kialakításához. A tervezet már elkészült és augusztus 10-ig lehet véleményezni e-mailben, írásban, valamint lakossági fórumokon. Az első személyes egyeztetés csütörtökön 17 órakor lesz a Kaposvári Közlekedési Központnál. A cél, hogy az új menetrend jobban igazodjon az utasok igényeihez. A beérkező észrevételeket a szakemberek áttekintik és figyelembe veszik a végleges menetrend kialakításánál. Lemondott a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a tervezett alkotmánymódosítás 12 éves mandátumkorlátot vezetne be a parlamenti képviselőknél, így ő sem indulhatna a következő választáson. Gulyás Gergely szerint a legnagyobb ellenzéki frakciót olyan politikusnak kell vezetnie, akinek 2030 után is lehetősége lesz képviselőjelöltként indulni. Utódjáról várhatóan jövő héten dönt a Fidesz frakció. Életét vesztette egy magyar túrázó a szlovén Alpokban. Az 56 éves férfi múlt hét csütörtökön indult el Jezerskóból, és a hegység legmagasabb csúcsát, a 2558 méteres Grintovecet akarta megmászni. Eltűnése után rendőrök, hegyi mentők és helikopteres egység is keresték. Holttestét a hétvégén találták meg. A szlovén rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant és a helyszínen életét vesztette. A Duna alacsony vízállása miatt bezárták a szabad strandot Baján. A folyó vízszintje vasárnap estére 59 cm-re csökkent a városnál, ami több mint 30 cm-rel marad el a strand működéséhez szükséges minimumtól. A Duna vízállása az elmúlt napokban szinte folyamatosan apadt, és a vízügy előrejelzése szerint a következő napokban is alacsony maradhat.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap hátralévő felében kitisztul az ég és zavartalan lesz a napsütés, a szél viszont továbbra is élénk lehet. A hőmérséklet 27-28 fok környékén alakul késő délután. Kedden és szerdán előfordulhat majd egy-egy zápor, de összességében meleg idő várható, 32 fok körüli maximummal.
1: Időjárás jelentést hallott
2: a Rádió Most stúdiójában.
3: Győrti Betta. Ugye ti is együtt tudjátok énekelni Tét Mekrével, hogy it's okay, I'm okay, vagyis, hogy minden rendben veletek, és bárhová is tartotok, a Well Hello is követni fog benneteket itt a 91.2-n, meg itt van a Pussycat Dolls most a Hush Hush címűjével. Maradjatok! I've never

0: defunto.
1: Otthon ez a La Camisa Negra című dalával a Rádió Moston. Folytatásban várjuk Michael Jackson-t, akinek újra a slágerlistákra kerültek dalai, nem véletlenül, az életrajzi filmjének köszönhetően, ami mondjuk azért heves vitákat is kiváltott, a mozitermeken kívül persze. A pop királyának lánya Paris Jackson például levette a kezét a filmről, és kritikával illette azt, mondván a készülő alkotás tele van ferdítésekkel. Ugyanakkor rekordokat is döntögett az alkotás, és annak csak az első fele egyelőre a mozikban, hiszen már a Bohém Rapszódia bevételét is megelőzte, vagyis az 1 milliárd dolláros összeget is meghaladta. Michael Jackson tehát hamarosan nálunk is énekel, Will You Be There címmel, de előbb még kapunk egy nyári záport, ami Fincsi lesz Rúzsa Magdi és Lotfi Begi előadásában. Yeah.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Vajon melyik lehet az a magyar dal, amit a legtöbben dolgoztak fel?
2: Neoton.
1: Nem rossz a tipp, de sajnos nem. De nem találnád ki soha. Én se találtam volna ki.
2: Miki.
1: Én komolyan. A legtöbbet feldolgozott, átdolgozott magyar szerzemény nem a közelmúltban keresendő. Ugyanis Seres Rezső Szomorú Vasárnap című dalát rengeteg adaptációban találhatjuk meg a világ zenei életében. Képzeljétek el, Billie Holiday, Ray Charles, de még Björk és Sinéad Connor is elkészítette a saját Szomorú Vasárnap verzióját, nyilván angol nyelven. Bloomy Sunday, ő is elénekelte, de Billie Holiday, Ray Charles, Björk, hatalmas, hatalmas.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
6: Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkészült.

Said I Do Right címmel szólt Olivia Rodrigo-dal a Rádió Moston. Hogy telik ez a hétfő délután? Már pihenéssel, így fél négy körül? Remélem. Vagy ha még mindig munkával, akkor nem olyan nehéz és kimerítő munkával. Aztán ti is lazítsatok minél előbb, és egyetek finom, friss görögdinnyét. Lédús, édes, frissítő. A görögdinnye ugyan nyár egyik legkedveltebb gyümölcse, de egyre gyakrabban lehet találkozni, és hát igazából praktikus is tud lenni a félbevágott negyedelt, vagy akár felkockázott változat, ám a szakértők szerint érdemes alaposan megfontolni, melyiket választjuk. Mert nem csak többe kerülhet, hanem az élelmiszerbiztonság szempontjából is vannak kockázatai. Persze lehet, hogy egy egész görögdinnye túl nagy lenne a családnak, de azért néhány szabályt érdemes betartani, a félbevágott dinnyét csak akkor válasszátok, ha azt folyamatosan hűtve tudjátok tárolni, és hazaérve minél előbb vegyétek le róla a fóliát. Ha pedig nem csak így simán fogyasztanátok, akkor bizony böngészetek egy kicsit a neten, mert tengernyi dolgot lehet készíteni belőle, olyan finomságokat, hogy az embernek tátva marad a szája. Dinnye darabot beledobva, aztán csukjátok be. Maradjon nyitva azonban a fületek, jön Demi Lovato Rihanna előtt, és Avicii után. You stripped

Justin Timberlake dalát hallgattuk, a Selfish címűt a rádió moston. Az énekesről az utóbbi időben nem zenei karrierje kapcsán, hanem inkább magánélete miatt cikkeztek. Például, hogy mi újság feleségével, arról pletykáltak, hogy válás lesz a vége, de most újra együtt mutatkoztak nyilvánosan, és úgy néz ki, hogy igyekeznek egységes képet mutatni magukról. Ugyanakkor előkerült nemrég 2024-es ittas vezetési ügye Justin Timberlake-nek, hiszen nyilvánosságra hoztak egy testkamera felvételt az esetről. Mi szívesebben hallanánk azonban zenei fronton tőle valami újat, állítólag azért készült, Timbaland utalt rá, hogy dolgoznak valami új anyagon. Bízunk benne, hogy hamarosan ez lesz. Inkább Justin Timberlake-kel kapcsolatban a legfrissebb info. Hogy Krisztián milyen friss infókat oszt meg velünk, az 4 órakor derül ki. Addig jön egy BTS dal, Tiesto és Karol G közöse, valamint ismét egy klasszikus, ami 82 óta nem veszít népszerűségéből, Billy Idol-tól a White Wedding szól.

0: Reklám.
1: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Augusztustól javul a távolsági buszközlekedés Kaposvár és Dombóvár térségében. Fémtolvajok ellen emeltek vádat Barcson. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Augusztus 1-től javul az autóbuszos közlekedés Somogy és Tolna megye között Kaposvár és Dombóvár térségében. Az új menetrenddel több Tolna megyei település közvetlen buszjáratot kap Kaposvárra, Igal és több környékbeli falu felől pedig egyszerűbb lesz eljutni Dombóvárra. Hétköznap naponta 8-9, hétvégén pedig 4-5 járat közlekedik majd az érintett útvonalakon. Vádat emeltek 4 férfi ellen, akik több mint 5 millió forint értékben loptak kábeleket és más fémeket Barcs környéki ipari telephelyekről. A vádlottak 2023 tele és 2024 tavasza között 5 hónap alatt 5 helyszínről vitték el az értékesíthető fémeket, amelyeket mély telepeken adtak le. Az ügyészség egyikükre letöltendő, 2 társára felfüggesztett börtönbüntetést, egy férfira pedig pénzbüntetést kért. 10 perces tűzijátékkal, látványsóval és családi programokkal készül a kormány az augusztus 20-ai állami ünnepre. A tervek szerint Budapesten több helyszínen rendeznek kulturális és könnyűzenei eseményeket, a parlament épületére pedig történelmi motívumokat vetítenek. A tűzijátékot 2 perces görög tűz egészítené ki, utána pedig DJ-k lépnének fel a Kossuth téren. A rendezvény lebonyolításához ugyanakkor új

0: partnert keresnek, miután a korábban megbízott cég pénzügyi nehézségei veszélyeztették a program megvalósítását. Megnyílt a Mercedes-Benz kibővített kecskeméti gyára, amely ezzel a vállalat legnagyobb európai üzeme lett. Az új gyáregységekben hétfőn megkezdődött a teljesen elektromos C-osztály sorozat gyártása. A vállalat azt is bejelentette, hogy a jövőben a G-osztály új kompaktabb változata kizárólag Kecskeméten készül majd. Az 1 milliárd eurós beruházás során több mint kétszeresére növelték az üzem területét, és 5 új korszerű gyártócsarnokot építettek. Országos ellenőrzést indít a fogyasztóvédelem a görögdínárusoknál. A szakemberek a piacokon, üzletekben, ideiglenes és útmenti árusítóhelyeken is vizsgálják a dinnyék származását, jelölését és minőségét. Kiemelten ellenőrzik a darabolt termékek tárolását is, ezeket csak lefóliázva és közvetlen napfénytől védve lehet árusítani. Tavaly 485 kereskedelmi egységet vizsgáltak, a feltárt hiányosságok miatt pedig több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap hátralévő felében kitisztul az ég és zavartalan lesz a napsütés, a szél viszont továbbra is élénk lehet. A hőmérséklet 27-28 fok környékén alakul késő délután. Kedden és szerdán előfordulhat majd egy-egy zápor, de összességében meleg idő várható 32 fok körüli maximummal.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
1: Győrti Betta.
2: Győrti Betta.
3: Legyetek ti is olyan elképesztően aktívak, mint a 66 éves Bryan Adams, aki nem áll meg, és tavaly is kiadott ugye egy nagy lemezt, és most is turnézik, elsősorban Amerikában. A koncertjei körülbelül közel 2,5 órásak, és még új dalokat is ír. Bemutatjuk a 51st Days című friss darabját, Sigala és Becky Hill dala.

0: felé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Eminem dalát hallgattuk, ez volt a Houdini című a Rádió Moston. Bizonyára többen közületek is nyomon kísérik a futballvilágbajnokságot, ami most már a végéhez közeledik, de azért még vár ránk egy-két remélhetőleg izgalmas meccs. Ugyanakkor, amikor nézzük és szurkolunk, valószínűleg nem jut eszünkbe, hogy milyen elképesztő környezeti katasztrófa a foci VB. Egy meccs annyit szennyez, mint 48 ezer autó egy évben. A FIFA ugyan hangzatos ígéretekkel kampányol a fenntarthatóság mellett, de az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett világbajnokság a gigantikus logisztikai igények és a fosszilis szponzoráció miatt a történelem legkörnyezetszennyezőbb sporteseményévé válhat. A korábbi 32 helyett már 48 válogatottat felvonultató 104 mérkőzésből álló torna ugyanis olyan kontinensnyi távolságokat mozgat meg, amelyek áthidalása szinte kizárólag a leginkább környezetszennyező közlekedési formával, ugye a repüléssel oldható meg. A torna várhatóan 9 millió tonnás összkibocsátása hatszorosan lépi túl a 2024-es párizsi olimpia környezeti terhelését, és a duplája a korábbi labdarúgó világbajnokságokénak. Mondjuk az utazási láz egyéni szinten is megdöbbentő számokat produkál, egyetlen a csapatát a döntőig hűségesen követő angol szurkoló utazása önmagában 3,5 tonna széndioxidot generál. Amikor ezek a tényezők összeadódnak, egyetlen kiemelt mérkőzés közvetett és közvetlen karbon lábnyoma elérheti a 72 ezer tonnát, ami megegyezik tehát 48 ezer autó átlagos éves emissziójával. És ugye a helyzet iróniája, hogy a futballvilág által gerjesztett klímaváltozás már magát a játékot is közvetlenül fenyegeti, hiszen tudjuk, hogy heves esőzések is voltak, villámlás miatt is szakadt félbe mérkőzés, de a valódi láthatatlan ellenség ugye a hőség. A FIFA hosszú távú stratégiája ugyanakkor az, hogy 2040-re klímasemlegességet irányoz elő, a valóságban a szervezet szoros partnerségbe lépett a világ egyik legnagyobb vállalati kibocsátójával, egy szaudi olajvállalattal, amely egymaga a globális történelmi emisszió több mint 4%-áért felelős. Úgyhogy a klímasemlegesség helyett növekszik a fosszilis függőség, úgy néz ki, de csak lesz majd ebben is valami változás. Abban nem, hogy nálunk továbbra is a legjobb dalokat hallgathatjátok, így jön Harry Moody a Drunk Test címűjével, Cushing Hide You címűje után.

0: Programajánló.
1: Kicsik és nagyok együtt nevethetnek a Kultik moziban, Minyonok és szörnyek. Ma is több alkalommal műsoron, aztán a meghívás, a Vaiana élő szereplős verziója, a Toy Story 5, a Supergirl, a Michael, a Backrooms hátsó szobák, a horrorra akadva, és a szürke zóna még a kínálatban. Vagy mi lesz csütörtöktől, az újdonság az még a meglepetés. De csütörtökön kacaghatnak együtt a gyerkőcök, és én hallottam, hogy tényleg így van. A Takács Gyula könyvtárban egy vidám zenés kézműves délelőtt lesz megint. Ezúttal dr. Mosoni László csillagász tart előadást, 10 órától és 11 órától kezdődik a kézműves foglalkozás. A program ingyenes. Szintén csütörtökön és ingyenesen színházi estre várnak benneteket Szilvász Szent Mártonba a nyári esték programsorozat keretében. Július közepén, vagyis 16-án a Rock Színház érkezik Szilvász Szent Mártonba a Pál utcai fiúk című musicallel. Szombaton lehet megint sportolni az S-parkban, a Bíbor ligetben 9 órától reggel lesz World Jumping, Stretching pedig 10 órától Horváth Alexával. A részvétel ingyenes. Szintén szombaton buli lesz a Desi parton. A gyerekek legnagyobb nyári buliát tartják július 18-án. Lesz egy órás, óriás hopparti, cukorka ágyú, mini diszkó, papírhajó szépségverseny és csillámtetkó, valamint kézműves sarok. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik majd. Délután 3 órától várnak mindenkit.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Reklám!
2: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára! Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit! A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel! Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny! Élmények az egész családnak! Irány a Deseda! Találkozzunk július 18-án! Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán!
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
5: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklám hangzott el.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Társasházban élsz?
8: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
7: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
8: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
7: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
8: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
7: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
8: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
0: 91.2. Rádió Most.

Micsoda dalok hangzottak el. Wiz Khalifa, Snoop Dogg és Bruno Mars közösen legutóbb itt a Rádió Moston, és micsoda dalok jönnek még a folytatásban. Például egy Follow the Flow darab. És ha már az együttesről szó van, akkor arra is felhívnám a figyelmeteket, hogy nyerhettek koncertjükre jegyet, vagy a Well Hello, a Bagosi Brothers Company, Dash, Carson Koma vagy Majka egy-egy fellépésére, hogy adtok vért. Július 9-től kezdődött egy egészen komoly kampány, egy egész nyáron át tartó nyereményjáték vette kezdetét, minden héten páros koncertjegyeket sorsolnak ki a véradók között. Nem azt mondom, hogy ez legyen elsősorban a mozgató rugója annak, hogy segítségre nyújtjátok karotokat, de azért nem lenne rossz nyerni mindenkinek, és a véradással lehet is. Nézzétek meg a kaposvármost.hu-n, hogy hol lesz véradás a környéken. Nálunk pedig hallgassátok tehát majd a Follow the Flow-t, Phil Collins-ot és Jax Jonesékat is, továbbra is a legnagyobb slágereket. Én búcsúzom most holnap reggelig, 6 órától várlak benneteket újra közös rádiózásra. Györfi

0: Reklám.
1: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baroszőnyeg áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baroszőnyeg áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadepage.hu.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
5: Igen!
4: A kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
6: Charity Go 8 már 11

0: vezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Ne feledje, jövet, menet, hozzánk bejöhet! Születésnapi akció a Borostyán mezőgazdasági áruházban. Ünnepeljen velünk júliusban, és vásároljon legalább 15 000 forint értékben. Most akár a vásárlása értékének dupláját is megnyerheti sorsolásunkon. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Várjuk hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig 8-tól délig.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: 17 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. A legtöbbször szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek, de 4 közúti balesetnél is szükség volt a segítségükre. Péntek délután kigyulladt egy kazal a szabad hídvégen egy állattartó telepen. 300 bála vált a lángok martalékává, a tűz pedig egy takarmánytároló silót és több ezer gumiabroncsot is veszélyeztetett. Barcson egy műanyag szeméttároló, egy siófoki családi ház udvarán a komposztáló, Csurgó-Nagymarton külterületén a tarló égett 2 hektáron, Böhönyén pedig kis területen az aljnövényzet kapott lángra. Lemondott a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a tervezett alkotmánymódosítás 12 éves mandátumkorlátot vezetne be a parlamenti képviselőknél, így ő sem indulhatna a következő választáson. Gulyás Gergely szerint a legnagyobb ellenzéki frakciót olyan politikusnak kell vezetnie, akinek 2030 után is lehetősége lesz képviselőjelöltként indulni. Utódjáról várhatóan jövő héten dönt a Fidesz frakció. Az alacsony vízállás miatt módosítják az idei kék szalagvitorlás versenyútvonalát. A Balaton átlagos vízszintje jelenleg 66 cm, és a július 30-ai rajtig további apadás várható. A rendezők ezért a Keszt helyi bóját 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik, ahol a mélyebb merülésű vitorlások is biztonságosan haladhatnak. A változással a Balatonfüredről induló tókerülő versenytávja 3,2 kilométerrel rövidül. A szervezők szerint a módosítás nélkül a mezőny mintegy 10%-a nem tudott volna rajthoz állni. Elfogták azt a férfit, aki múlt hét csütörtökön este elgázolt egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd megállás nélkül elhajtott.

0: A 43 éves sofőrt csaknem 24 órás bujkálás után Csikóstöttős határában egy lucernásban találták meg. A keresésben Tolna, Somogy és Baranya megye rendőrei, a készenléti rendőrség, polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal és terepjárókkal. A férfival szemben a kaposvári regionális nyomozóügyészség indított büntető eljárást. Életét vesztette egy magyar túrázó a szlovén Alpokban. Az 56 éves férfi múlt hét csütörtökön indult el Jezerskóból, és a hegység legmagasabb csúcsát, a 2558 méteres Grintovecet akarta megmászni. Eltűnése után rendőrök, hegyi mentők és helikopteres egység is keresték. Holttestét a hétvégén találták meg. A szlovén rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant és a helyszínen életét vesztette.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap hátralévő felében kitisztul az ég és zavartalan lesz a napsütés, a szél viszont továbbra is élénk lehet. A hőmérséklet 27-28 fok környékén alakul késő délután. Kedden és szerdán előfordulhat majd egy-egy zápor, de összességében meleg idő várható, 32 fok körüli maximummal.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Ha a lefolyót beszélni tudna.
3: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
4: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.
1: Szép

0: Reklám.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Köszöntöm a hallgatókat! 2026. július 13-a, hétfő, 18 óra van. A rádió most helyi hírösszefoglalóját Cserhalmi Krisztiántól hallják. Ezúttal a Talián Gyula utcán a sor. Ezen a héten is folytatódik Kaposváron a seprőgépes utca tisztítás. Szerdán reggel 8 órától a Talián Gyula utcában, a főutca és a Német István fasor közötti szakaszon dolgoznak a városüzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, majd a munka előre haladtával folyamatosan újra megnyitják azokat. Az ideiglenes korlátozásokat a helyszínen táblák is jelzik. Megszámlálják a kutyákat. Kötelező ebőszeírás kezdődik Szennában. Az adatlapot azoknak is ki kell tölteniük, akik nem tartanak kutyát. A nyomtatványokat a jövő héten juttatják el a háztartásokba. A több kutyán tartó gazdáknak ebenként külön adatlapot kell leadniuk, míg a kutyával nem rendelkezőknek arról kell nyilatkozniuk, hogy nincs házi kedvencük. A szennai önkormányzat szerint az összeírás célja a helyi állatvédelem és a veszettség elleni védekezés segítése. Könnyebben lehet majd megközelíteni a falvakból Kaposvárt és Dombóvárt. Javul az autóbuszos közlekedés Somogy és Tolna megye között Kaposvár és Dombóvár térségében augusztus 1-től. Az új menetrenddel több Tolna megyei település közvetlen buszjáratot kap Kaposvárra, Igal és több környékbeli falu felől pedig egyszerűbb lesz eljutni Dombóvárra. Hétköznap naponta 8-9, hétvégén pedig 4-5 járat közlekedik majd az érintett útvonalakon. Feltárták a berzencei várat. Befejeződött a berzencei vár idei régészeti feltárása, számolt be róla a Ripple-Rónai Múzeum. A kutatás negyedik évadában a szakemberek tovább vizsgálták a vár egykori helyiségeit és udvarát. Több épületfalat, egy korai téglapadlót, valamint leletekben gazdag, tűzvészben elégett pusztulási rétegeket is feltártak. A régészek helyenként másfél-két méteres mélységig dolgoztak. Az ásat

0: tanítást számos önkéntes, köztük helyiek és berzencei diákok is segítették. 5 csillagos strandok a déli parton. 7 strand kapott 5 csillagos minősítést a Dél-Balatonon a Kék Hullám Zászló strandi minősítő versenyen idén. A legmagasabb minősítést idén a Balatonlellei Napfény strand, a Fonyódi Sándor telepi Panoráma strand, a Balaton-Szárszói Központi strand, a Balaton-Bognári Platán strand, valamint a Balaton-Mária fürdői Központi strand érte el. Az év legjobb strandjának idén a Balaton-Füredi Kisfaludi strandot választották. A Kék Hullám Zászló strand minősítő versenyre idén 42 fürdőhely nevezett, melyeknek a szolgáltatásait és környezetét több szempont alapján értékelték. Könyvfesztivál volt a hétvégén Fonyódon. Kortárs magyar szerzők és olvasók találkozhattak a hétvégén a Fonyódi Könyvfesztiválon. A Szaploncai Sétányon második alkalommal megrendezett eseményen dedikálásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és zenés irodalmi előadásokkal várták az érdeklődőket. A programokon mások mellett Karádi Anna és Bánem úr is mesélt munkájáról. A családokat kreatív gyermekprogramok, koncertek, élményfestés és gasztronómiai kínálat is várta. Motoros, biciklis és rolleres is megsérült a hétvégén. 8 ittas sofőrt fogtak a hétvégén a somogyi rendőrök. Az egyenruhások a Balatonnál és más somogyi települések környékén is fokozott ellenőrzéseket tartottak. Siófokon egy ittas elektromos rolleres parkoló autónak hajtott, Somogyváron pedig egy jogosítvány nélküli motoros ütközött betonhídfőnek. Balatonvilágosan egy kerékpáros sérült meg könnyebben, miután betonkerítésnek hajtott. Főként szabadtéri tüzekhez vonultak hétvégén a tűzoltók. A hétvégén a somogyi tűzoltókat 17 alkalommal riasztották. A legtöbbször szabadtéri tűzhez vonultak az egységek, de 4 közúti balesetnél is szükség volt a segítségükre. Pénteken délután kigyulladt egy kazal szabad hídvégén egy állattartó telepen. 300 bála vált a tűz martalékává, a lángok pedig egy takarmánytároló silót és több ezer gumiabroncsot is feszélyeztettek. Barcson egy műanyag szeméttároló, egy siófoki családi ház udvarán a komposztáló, Csurgó-Nagymarton külterületén a tarló égett 2 hektáron, Bőhönyén pedig kis területen az ajnövényzet kapott lángra. Szombatra virradó éjjel Kaposváron a Guba Sándor utcában 2 gépkocsi ütközött össze. A járművekben csak a vezetők utaztak, egyikük az összeroncsolódott gépkocsiba szorult, őt a kaposvári hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A mentők mindkét sofőrt kórházba szállították. Együtt járt vasazni a 4 férfi. Több mint 5 millió forint értékben lopott kábeleket és más fémeket Barcs környéki ipari telep helyekről 4 férfi, akik ellen emiatt most vádat emeltek. A vádlottak 2023 tele és 2024 tavasza között 5 hónap alatt 5 helyszínről vitték el az értékesíthető fémeket, amelyeket mételepeken adtak le. Az ügyészség egyikükre letöltendő, 2 társára felfüggesztett börtönbüntetést, egy férfira pedig pénzbüntetést kért. A krónika végén pedig sporthírek. Együtt marad a csapat magja. 10 játékos marad a bajnok és kupagyőztes Finókaposvár férfi röplabda csapatánál a következő szezonra. A klubnál folytatja többek között az előző idény legértékesebb játékosának választott brazil libero Bruno Feliciano, valamint Dávid Csanád és Magyar Bálint is. A légiósok közül az amerikai Maxim Grigoriev és az argentin Franco Medina is marad a csapatnál, míg Hubicska Patrik a 6., Bögöly Gábor pedig már a 13. idényét kezdi meg kaposvári színekben. A MÁV előrétől erősített a KHG KNRC. Amerikai szélsőütővel erősített a kaposvári női röplabda csapat. A 25 éves Amethyst Harper a MÁV előre együttesétől érkezik a KHG KNRC-hez. A kaliforniai játékos korábban Görögországban is röplabdázott, az előző idényt pedig Székesfehérváron töltötte. Harper Mikus Nina után a kaposváriak második új igazolása a 2026-2027-es szezonra. Érmet szerzett az IFI-EB-n a kaposvári úszó. Bronzérmet szerzett Kakuk Koppány a müncheni ifjúsági úszó Európa bajnokságon. A kaposvári sportközpont és sportiskola versenyzője a 4x200 méteres magyar gyorsváltó tagjaként 7 perc 17 másodperces idővel végzett a 3. helyen. A kaposvári úszó egyéniben is jól szerepelt, 200 gyorsan a 11., 100 méteren pedig a 10. helyen zárt. A müncheni ifjúsági úszó Európa-bajnokságot július 7-e és 12-e között rendezték meg.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Időjárás jelentés.
0: Este általában tiszta lesz az ég és 24-25 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Kedden is többnyire napos, változóan gomoly felhős idő várható, és néhol a megyében előfordulhat rövid ideig tartó zápor, zivatar. A legmelegebb órákban 32 fok lesz kedden.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Megérkezett Kaposvárra két új elektromos MIDI busz, amelyek csütörtöktől már forgalomba is állnak a városban. Az MAN típusú buszok a 44 járműből álló új elektromos flotta első tagjai, július végéig pedig további három szóló és csuklós autóbusz érkezik. Szita Károly polgármester a buszok hétfői bemutatásán azt mondta, hogy azért döntött a város a flotta cseréről, hogy a közösségi közlekedés még magasabb színvonalon működhessen. A MIDI buszok később olyan területeket is kiszolgálhatnak, ahová a nagyobb járművek eddig nem tudtak behajtani. A buszpark teljes cseréje várhatóan jövő nyárig fejeződik be. Befejeződött a Berzencei vár idei régészeti feltárása, számolt be róla a Ripple-Rónai Múzeum. A kutatást negyedik évadában a szakemberek tovább vizsgálták a vár egykori helyiségeit és udvarát. Több épületfalat, egy korai téglapadlót, valamint leletekben gazdag, tűzvészben elégett pusztulási rétegeket is feltártak. A régészek helyenként másfél-két méteres mélységig dolgoztak. Az ásatást számos önkéntes, köztük helyiek és berzencei diákok is segítették. 8 ittas sofőrt fogtak a hétvégén a somogyi rendőrök. Az egyenruhások a Balatonnál és más somogyi települések környékén is fokozott ellenőrzéseket tartottak. Siófokon egy ittas elektromos rolleres parkoló autónak hajtott, Somogyváron pedig egy jogosítvány nélküli motoros ütközött betonhídfőnek. Balatonvilágoson egy kerékpáros sérült meg könnyebben, miután betonkerítésnek hajtott.

0: lemondott a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a tervezett alkotmánymódosítás 12 éves mandátumkorlátot vezetne be a parlamenti képviselőknél, így ő sem indulhatna a következő választáson. Gulyás Gergely szerint a legnagyobb ellenzéki frakciót olyan politikusnak kell vezetnie, akinek 2030 után is lehetősége lesz képviselőjelöltként indulni. Utódjáról várhatóan jövő héten dönt a Fidesz frakció. 10 perces tűzijátékkal, látványsóval és családi programokkal készül a kormány az augusztus 20-ai állami ünnepre. A tervek szerint Budapesten több helyszínen rendeznek kulturális és könnyűzenei eseményeket, a parlament épületére pedig történelmi motívumokat vetítenek. A tűzijátékot 2 perces görög tűz egészítené ki, utána pedig DJ-k lépnének fel a Kossuth téren. A rendezvény lebonyolításához ugyanakkor új partnert keresnek, miután a korábban megbízott cég pénzügyi nehézségei veszélyeztették a program megvalósítását.
1: Időjárás jelentés.
0: Este általában tiszta lesz az ég és 24-25 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Kedden is többnyire napos, változóan gomoly felhős idő várható, és néhol a megyében előfordulhat rövid ideig tartó zápor, zivatar. A legmelegebb órákban 32 fok lesz kedden.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Tegyük fel azt a kérdést is, amit talán már ti is feltettetek, hogy melyik dal lehet az a világon, aminek a legtöbb feldolgozása született?
1: Elvis Presley.
0: Nem.
1: Abba?
0: Nem. Nem egy popbandától származik. Gershwin.
1: Hát Gershwin, ne hülyeskedj.
0: Várjál, de várjál, őt ismerik. Így van, oké. Okay. Ismered te a Porgy és Bess című operát?
1: Minden nap háromszor meghallgatom.
0: Ja, értem. Hát akkor te műértő vagy, akkor nem véletlen. Akkor biztos azt is tudod.
1: Nem látszik rajta?
0: Dehogy nem, hát dehogy nem. Van egy Summertime című etűd.
1: Mit láttak meg ebben?
0: Több mint 25 000 különböző verziója létezik.
1: Hoppá.
0: Jazz, soul, rock, pop, Louis Armstrongtól Ella Fitzgeraldig, Miles Davisen keresztül, Janis Joplinig, a Doorson át, a Zombiesig, de még Lana Del Rey is hozzányúlt ehhez a dalhoz. Ez a világ legtöbbet feldolgozott dala.
2: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Kötelező ebösszeírás kezdődik Szennában. Az adatlapot azoknak is ki kell tölteniük, akik nem tartanak kutyát. A nyomtatványokat a jövő héten juttatják el a háztartásokba. A több kutyát tartó gazdáknak ebenként külön adatlapot kell leadniuk, míg a kutyával nem rendelkezőknek arról kell nyilatkozniuk, hogy nincs házi kedvencük. A szennai önkormányzat szerint az összeírás célja a helyi állatvédelem és a veszettség elleni védekezés segítése. Kortárs magyar szerzők és olvasók találkozhattak a hétvégén a Fonyódi Könyvfesztiválon. A szaploncai sétányon második alkalommal megrendezett eseményen dedikálásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és zenés-irodalmi előadásokkal várták az érdeklődőket. A programokon mások mellett Karádi Anna és Bán Mór is mesélt munkájáról. A családokat kreatív gyermekprogramok, koncertek, élményfestés és gasztronómiai kínálat is várta. Bronzérmet szerzett Kaku Koppány a müncheni ifjúsági úszó Európa-bajnokságon. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola versenyzője a 4x200 méteres magyar gyorsváltó tagjaként végzett harmadik helyen. A kaposvári úszó egyéniben is jól szerepelt, 200 gyorsan a 11., 100 méter gyorsan pedig a 10. helyen zárt. A müncheni ifjúsági úszó Európa-bajnokságot július 7-e és 12-e között rendezték meg. Megnyílt a Mercedes-Benz kibővített kecskeméti gyára, amely ezzel a vállalat legnagyobb európai üzeme lett. Az új gyáregységekben hétfőn megkezdődött a teljesen elektromos C-osztály sorozatgyártása. A vállalat azt is bejelentette, hogy a jövőben a G-osztály új kompaktabb változata kizárólag Kecskeméten készül majd. Az 1 milliárd eurós beruházás során több mint kétszeresére növelték az üzem területét, és 5 új korszerű gyártócsarnokot építettek. Országos ellenőrzést indít a fogyasztóvédelem a görög díjnyárusoknál. A szakemberek a piacokon, üzletekben, ideiglenes és útmenti árusítóhelyeken is vizsgálják a dinnyék származását, jelölését és minőségét. Kiemelten ellenőrzik a darabolt termékek tárolását is. Ezeket csak lefóliázva és közvetlen napfénytől védve lehet árusítani. Tavaly 485 kereskedelmi egységet vizsgáltak, a feltárt hiányosságok miatt pedig több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Munkaszüneti nappá tenné december 24-ét a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A kezdeményezésről népszavazást tartanának, ehhez szeptember közepéig 200 ezer aláírást kell összegyűjteniük. A szervezet szerint a változtatással 3 napossá válna a karácsony, így a dolgozók többségének szenteste napján nem kellene munkába mennie. Akik mégis dolgoznának, azoknak dupla munkabér járna.
0: Időjárás jelentés.
1: Este általában tiszta lesz az ég és 24-25 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Kedden is többnyire napos, változóan gomoly felhős idő várható, és néhol a megyében előfordulhat rövid ideig tartó zápor, zivatar. A legmelegebb órákban 32 fok lesz.

0: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.
1: Sziasztok, Wolfi vagyok a Punani Masszívból. Hallgassátok a Rádió Mostot itt Kaposváron, mert mi mindig ezt hallgatjuk, amikor ide jövünk.

0: Csak tömzött álom képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol. A hiúság megvett az elme a kolosol. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik. De tudom a világ.

0: társamat szeretett csak szétszedni.
1: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhami Krisztián vagyok. Ezúttal a Talián Gyula utcán a sor. Ezen a héten is folytatódik Kaposváron a seprőgépes utca tisztítás. Szerdán reggel 8 órától a Talián Gyula utcában, a Fő utca és a Német István fasor közötti szakaszon dolgoznak a városüzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, majd a munka előre haladtával folyamatosan újra megnyitják azokat. Az ideiglenes korlátozásokat a helyszínen táblák is jelzik. Könnyebben lehet majd megközelíteni a falvakból Kaposvárt és Dombóvárt. Javul az autóbuszos közlekedés Somogy és Tolna megye között Kaposvár és Dombóvár térségében augusztus 1-től. Az új menetrenddel több Tolna megyei település közvetlen buszjáratot kap Kaposvárra, Igal és több környékbeli falu felől pedig egyszerűbb lesz eljutni Dombóvárra. Hétköznap naponta 8-9, hétvégén pedig 4-5 járat közlekedik majd az érintett útvonalakon. Könyvfesztivál volt a hétvégén Fonyódon. Kortárs magyar szerzők és olvasók találkozhattak a hétvégén a Fonyódi Könyvfesztiválon. A Szaploncai Sétányon második alkalommal megrendezett eseményen dedikálásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és zenés irodalmi előadásokkal várták az érdeklődőket. A programokon mások mellett Karádi Anna és Bánem úr is mesélt munkájáról. A családokat kreatív gyermekprogramok, koncertek, élményfestés és gasztronómiai kínálat is várta. Motoros, biciklis és rolleres is megsérült a hétvégén. 8 ittas sofőrt fogtak a hétvégén a somogyi rendőrök. Az egyenruhások a Balatonnál és más somogyi települések környékén is fokozott ellenőrzéseket tartottak. Siófokon egy ittas elektromos rolleres parkoló autónak hajtott, Somogyváron pedig egy jogosítvány nélküli motoros ütközött betonhídfőnek. Balatonvilágosan egy kerékpáros sérült meg könnyebben, miután betonkerítésnek hajtott. Együtt járt vasazni a 4 férfi. Több mint 5 millió forint értékben lopott kábeleket és más fémeket Barcs környéki ipari telephelyekről 4 férfi, akik ellen emiatt most vádat emeltek. A vádlottak 2023 tele és 2024 tavasza között 5 hónap alatt 5 helyszínről vitték el az értékesíthető fémeket, amelyeket mételepeken adtak le. Az ügyészség egyikükre letöltendő, 2 társára felfüggesztett börtönbüntetést, egy férfira pedig pénzbüntetést kért. Megszámlálják a kutyákat. Kötelező ebőszeírás kezdődik Szennában. Az adatlapot azoknak is ki kell tölteniük, akik nem tartanak kutyát. A nyomtatványokat a jövő héten juttatják el a háztartásokba. A több kutyán tartó gazdáknak ebenként külön adatlapot kell leadniuk, míg a kutyával nem rendelkezőknek arról kell nyilatkozniuk, hogy nincs házi kedvencük. A szennai önkormányzat szerint az összeírás célja a helyi állatvédelem és a veszettség elleni védekezés segítése. 5 csillagos strandok a déli parton. 7 strand kapott 5 csillagos minősítést a Dél-Balatonon a Kék Hullám zászló strandi minősítő versenyen idén. A legmagasabb minősítést idén a Balatonlellei Napfény strand, a Fonyódi Sándor telepi Panoráma strand, a Balaton-Szárszói Központi strand, a Balaton-Bognári Platán strand, valamint a Balaton-Mária fürdői Központi strand érte el. Az év legjobb strandjának idén a Balaton-Füredi Kisfaludi strandot választották. A Kék Hullám zászló strand minősítő versenyre idén 42 fürdőhely nevezett, melyeknek a szolgáltatásait és környezetét több szempont alapján értékelték. Feltárták a berzencei várat. Befejeződött a berzencei vár idei régészeti feltárása, számolt be róla a Ripple-Rónai Múzeum. A kutatás negyedik évadában a szakemberek tovább vizsgálták a vár egykori helyiségeit és udvarát. Több épületfalat, egy korai téglapadlót, valamint leletekben gazdag, tűzvészben elégett, pusztulási réteg

0: Kéket is feltártak. A régészek helyenként másfél-két méteres mélységig dolgoztak. Az ásatást számos önkéntes, köztük helyiek és berzencei diákok is segítették. Főként szabadtéri tüzekhez vonultak hétvégén a tűzoltók. A hétvégén a somogyi tűzoltókat 17 alkalommal riasztották. A legtöbbször szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek, de négy közúti balesetnél is szükség volt a segítségükre. Pénteken délután kigyulladt egy kazal szabad híd végén egy állattartó telepen. 300 bála vált a tűz martalékává, a lángok pedig egy takarmánytároló silót és több ezer gumiabroncsot is feszélyeztettek. Barcson egy műanyag szeméttároló, egy siófoki családi ház udvarán a komposztáló, Csurgó Nagymarton külterületén a tarló égett 2 hektáron, Bőhönyén pedig kis területen az ajnövényzet kapott lángra. Szombatra virradó éjjel Kaposváron a Guba Sándor utcában 2 gépkocsi ütközött össze. A járművekben csak a vezetők utaztak, egyikük az összeroncsolódott gépkocsiba szorult, őt a kaposvári hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A mentők mindkét sofőrt kórházba szállították. Együtt marad a csapat magja. 10 játékos marad a bajnok és kupagyőztes Finó Kaposvár férfi röplabda csapatánál a következő szezonra. A klubnál folytatja többek között az előző idény legértékesebb játékosának választott brazil libero Bruno Feliciano, valamint Dávid Csanád és Magyar Bálint is. A légiósok közül az amerikai Maxim Grigoriev és az argentin Franco Medina is marad a csapatnál, míg Hubicska Patrik a 6., Bögöly Gábor pedig már a 13. idényét kezdi meg kaposvári színekben. A MÁV előrétől erősített a KHG KNRC. Amerikai szélsőütővel erősített a kaposvári női röplabda csapat. A 25 éves Amethyst Harper a MÁV előre együttesétől érkezik a KHG KNRC-hez. A kaliforniai játékos korábban Görögországban is röplabdázott, az előző idényt pedig Székesfehérváron töltötte. Harper Mikus Tina után a kaposváriak második új igazolása a 2026-2027-es szezonra. Érmet szerzett az IFI EB-n a kaposvári úszó. Bronzérmet szerzett Kakuk Koppány a müncheni ifjúsági úszó Európa bajnokságon. A kaposvári sportközpont és sportiskola versenyzője a 4x200 méteres magyar gyorsváltó tagjaként 7 perc 17 másodperces idővel végzett a 3. helyen. A kaposvári úszó egyéniben is jól szerepelt, 200 gyorsan a 11., 100 méteren pedig a 10. helyen zárt. A müncheni ifjúsági úszó Európa bajnokságot július 7-e és 12-e között rendezték meg.
1: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Este általában tiszta lesz az ég és 24-25 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Kedden is többnyire napos, változóan gomoly felhős idő várható, és néhol a megyében előfordulhat rövid ideig tartó zápor, zivatar. A legmelegebb órákban 32 fok lesz kedden.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan.

a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Nyitás idejére az érintett parkolókat lezárják, majd a munka előre haladtával folyamatosan megnyitják azokat. Az ideiglenes korlátozásokat a helyi színen táblák jelzik. 17 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. A legtöbbször szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek, de 4 közúti balesetnél is szükség volt a segítségükre. Péntek délután kigyulladt egy kazal a szabad hídvégen egy állattartó telepen. 300 bála vált a lángok martalékává, a tűz pedig egy takarmánytároló silót és több ezer gumiabroncsot is veszélyeztetett. Barcson egy műanyag szeméttároló, egy siófoki családi ház udvarán a komposztáló, Csurgó-Nagymarton külterületén a tarló égett 2 hektáron, Böhönyén pedig kis területen az aljnövényzet kapott lángra. 10 játékos marad a bajnok és kupagyőztes Finó Kaposvár férfi röplabda csapatánál a következő szezonra. A klubnál folytatja többek között az előző idény legértékesebb játékosának választott brazil libero Bruno Feliciano, valamint Dávid Csanád és Magyar Bálint is. A légiósok közül az amerikai Maxim Grigoriev és az argentin Franco Medina is marad a csapatnál, Ubicska Patrik a 6., Bögöly Gábor pedig már a 13. idényét kezdi meg kaposvári színekben. Az alacsony vízállás miatt módosítják az idei kék szalagvitorlás verseny útvonalát. A Balaton átlagos vízszintje jelenleg 66 cm, és a július 30-ai rajtig további apadás várható. A rendezők ezért a Keszt helyi bóját 1,6 km-rel keletebbre helyezik, ahol a mélyebb merülésű vitorlások is biztonságosan haladhatnak. A változással a Balatonfüredről induló tókerülő versenytávja 3,2 km-re rövidül. A szervezők szerint a módosítás nélkül a mezőny mintegy 10%-a nem tudott volna rajthoz állni. Elfogták azt a férfit, aki múlt hét csütörtökön este elgázolt egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd megállás nélkül elhajtott. A 43 éves sofőrt csaknem 24 órás bujkálás után Csikós-Töttős határában egy lucernásban találták meg. A keresésben Tolna, Somogy és Baranya megye rendőrei, a készenléti rendőrség, polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal és terepjárókkal. A férfival szemben a kaposvári regionális nyomozóügyészség indított büntető eljárást.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, és 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Kedden is többnyire napos, változóan gomoly felhős idő várható, és néhol a megyében előfordulhat rövid ideig tartó zápor, zivatar. A legmelegebb órákban 32 fok lesz kedden.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most. A neked nem.

Képként fájkleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, meg végig élek azzal.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a rádió.

0: NRC-hez. A kaliforniai játékos korábban Görögországban is röplabdázott, az előző idényt pedig Székesfehérváron töltötte. Harper Mikus Nina után a kaposváriak második új igazolása a 2026-2027-es szezonra. Szombaton is folytatódott az IKEA dolgozóinak sztrájkja Magyarországon. A több órás munkabeszüntetéshez a soroksári, a budaörsi és az Örsvezértéri áruház több mint 200 munkavállalója csatlakozott. Ezt megelőzően csütörtökön és pénteken is 2-2 és fél órás munkabeszüntetést tartottak az IKEA magyarországi dolgozói. A szakszervezet egységes 6%-os alapbéremelést követel, amit a vállalat vezetése egyelőre elutasít. Életét vesztette egy magyar túrázó a szlovén Alpokban. Az 56 éves férfi múlt hét csütörtökön indult el Jezerskóból, és a hegység legmagasabb csúcsát, a 2558 méteres Grintovecet akarta megmászni. Eltűnése után rendőrök, hegyi mentők és helikopteres egység is keresték. Holttestét a hétvégén találták meg. A szlovén rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant, és a helyszínen életét vesztette.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, és 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Kedden is többnyire napos, változóan gomoly felhős idő várható, és néhol a megyében előfordulhat rövid ideig tartó zápor, zivatar. A legmelegebb órákban 32 fok lesz kedden.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Megérkezett Kaposvárra két új elektromos MIDI busz, amelyek csütörtöktől már forgalomba is állnak a városban. Az MAN típusú buszok a 44 járműből álló új elektromos flotta első tagjai, július végéig pedig további

0: megtalálták a vár egykori helyiségeit és udvarát. Több épületfalat, egy korai téglapadlót, valamint leletekben gazdag, tűzvészben elégett pusztulási rétegeket is feltártak. A régészek helyenként másfél-két méteres mélységig dolgoztak. Az ásatást számos önkéntes, köztük helyiek és berzencei diákok is segítették. Lemondott a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a tervezett alkotmánymódosítás 12 éves mandátumkorlátot vezetne be a parlamenti képviselőknél, így ő sem indulhatna a következő választáson. Gulyás Gergely szerint a legnagyobb ellenzéki frakciót olyan politikusnak kell vezetnie, akinek 2030 után is lehetősége lesz képviselőjelöltként indulni. Utódjáról várhatóan jövő héten dönt a Fidesz frakció.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, és 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Kedden is többnyire napos, változóan gomoly felhős idő várható, és néhol a megyében előfordulhat rövid ideig tartó zápor, zivatar. A legmelegebb órákban 32 fok lesz kedden.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most. You should never treat me like all the boys you hated.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Kortárs magyar szerzők és olvasók találkozhattak a hétvégén a Fonyódi Könyvfesztiválon. A Szaploncai Sétányon második alkalommal megrendezett eseményen dedikálásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és zenés-irodalmi előadásokkal várták az érdeklődőket. A programokon mások mellett Karádi Anna és Bán Mór is mesélt munkájáról. A családokat kreatív gyermekprogramok, koncertek, élményfestés és gasztronómiai kínálat is várta. 8 ittas sofőrt fogtak a hétvégén a somogyi rendőrök. Az egyenruhások a Balatonnál és más somogyi települések környékén is fokozott ellenőrzéseket tartottak. Siófokon egy ittas elektromos rolleres parkoló autónak hajtott, Somogyváron pedig egy jogosítvány nélküli motoros ütközött betonhídfőnek. Balatonvilágoson egy kerékpáros sérült meg könnyebben, miután betonkerítésnek hajtott. 10 perces tűzijátékkal, látványsóval és családi programokkal készül a kormány az augusztus 20-ai állami ünnepre. A tervek szerint Budapesten több helyszínen rendeznek kulturális és könnyűzenei eseményeket, a parlament épületére pedig történelmi motívumokat vetítenek. A tűzijátékot 2 perces görög tűz egészítené ki, utána pedig DJ-k lépnének fel a Kossuth téren.

0: kompaktabb változata, kizárólag Kecskeméten készül majd. Az 1 milliárd eurós beruházás során több mint kétszeresére növelték az üzem területét, és 5 új korszerű gyártócsarnokot építettek.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, és 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Kedden is többnyire napos, változóan gomoly felhős idő várható, és néhol a megyében előfordulhat rövid ideig tartó zápor, zivatar. A legmelegebb órákban 32 fok lesz kedden.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

a pillanat a tiéd. Rádió Most.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Kötelező ebösszeírás kezdődik Szennában. Az adatlapot azoknak is ki kell tölteniük, akik nem tartanak kutyát. A nyomtatványokat a jövő héten juttatják el a háztartásokba. A több kutyát tartó gazdáknak ebenként külön adatlapot kell leadniuk, míg a kutyával nem rendelkezőknek arról kell nyilatkozniuk, hogy nincs házi kedvencük. A szennai önkormányzat szerint az összeírás célja a helyi állatvédelem és a veszettség elleni védekezés segítése. Bronzérmet szerzett Kakukk Koppány a müncheni ifjúsági úszó Európa-bajnokságon. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola versenyzője a 4x200 méteres magyar gyorsváltó tagjaként végzett harmadik helyen. A kaposvári úszó egyéniben is jól szerepelt, 200 gyorsan a 11., 100 méter gyorsan pedig a 10. helyen zárt. A müncheni ifjúsági úszó Európa-bajnokságot július 7-e és 12-e között rendezték meg. Munkaszüneti nappá tenné december 24-ét a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A kezdeményezésről népszavazást tartanának, ehhez szeptember közepéig 200 000 aláírást kell összegyűjteniük. A szervezet szerint a változtatással 3 napossá válna a karácsony, így a dolgozók többségének Szenteste napján nem kellene munkába mennie. Akik mégis dolgoznának, azoknak dupla munkabér járna. Országos ellenőrzést indít a fogyasztóvédelem a görögdínyárusoknál. A szakemberek a piacokon, üzletekben, ideiglenes és útmenti árusítóhelyeken is vizsgálják a dinnyék származását.